Schubert téli utazásdal ciklusát Christoph Prégardien énekelte Michael Gies zongora kíséretével. A ciklus végén a Kint tornásdalt hallottuk, amelyben a vándor egy koldussal találkozik, és együtt tűnnek el a hóban és sötétségben. Félelmetes mélységű dalok ezek. Most a vándor éjdala következik.

A Vándor éjjdala hangzott el Schubert csodálatos muzsikája, Christoph Prégardien és Michael Gies előadásában, ez a dal Goethe versére készült. Ismét Schubert zene szól a Wanderer fantázia Liszt Ferenc átdolgozásában, a zenemű alapja a Vándor című dal, amit egy földbirtokosnak ajánlott a zeneszerző.

Schubert Wanderer fantáziáját Liszt Ferenc átdolgozásában Anton Dikov és a Bolgár rádiózenekar adta elő. Egyes leírások szerint a szűkmarkú Diabelli felvásárolta Schubert dalait, és amikor kiadta, 18 dalfűzérért 800 forintot fizetett, a Wandererrel meg 27 000-et keresett. Most Schumann adagiója szól.

Robert Schumann Adagio című kamaraművét az Altenberg trió játszotta. Ivan Mazeppa egy kozák hetman vezér volt, aki kapcsolatba került második Rákóczi Ferenc fejedelmünkkel, személye jelkép Ukrajnában. Liszt híres transzcendens etüdje a Mazeppa, ami létezik szimfonikus költemény formájában, és mi ez utóbbit hallgatjuk most meg.

Pierre Renaud, ismertebb nevén Sandrine, a francia reneszánsz egyik legjellegzetesebb chanson költője volt. 1490 környékén született, és művész nevét valószínűleg egy családi birtokról vette föl. Fiatalkoráról alig van adatunk, azt tudjuk, hogy az 1520-as évektől a királyi udvar zenészei közt dolgozott. Első Ferenc udvarában vált ismerté, ahol énekesként is működött. Chansonjai a francia reneszánsz könnyedebb, dallamos stílusát képviselték, gyakran játékos ritmusokkal. Több kisebb művét is meghallgatjuk a következő percekben.

Pierre Renaud, Sandrine darabjait Paolo Pandolfo, Thomas Boysen és Alvaro Harido adta elő. A komponista leghíresebb műve a Dulce Mémoir, amely a korszak egyik legismertebb és legtöbbet játszott chansonja volt, Európában is elterjedt. Mendelssohn 3 etüdje következik a Notturnóban.

Felix Mendelssohn három etüdjét Sylviane de Ferne játszotta. Most Debussy három nocturne következik. Először az első két darabot mutatták be 1900-ban, aztán egy évvel később a teljes sorozatot. Felhők, ünnepek és szirének. Az ukrán rádió kórusa, illetve szimfonikus zenekara muzsikál.

Claude Debussy háromnak türnyét az ukrán rádió kórusa és szimfonikus zenekara adta elő, vezényelt Vyacheslav Blinov. Debussy azt írta, hogy a nocturne-ök elnevezés ezúttal általánosabb, elsősorban dekoratívabb jelentésben értendő. Egy ismeretlen zeneszerző zeneműve következik a Greensleeves dallamra.

Egy ismeretlen zeneszerző kompozíciója hangzott el, ami a Greensleeves dallamra készült, előadta Elizabeth Wolff és Linda Kent és Rosanna Hunt. Erre a dallamra egyébként rengeteg variáció, illetve mű született. Most Johann Sebastian Bach 229-es jegyzékszámú motettája szól, a Jöjj Jézus, jöjj!

kom Jézu kom, vagy jöjj Jézus jöjj, Bach motettáját a Voce Suaves Café Baum előadásában hallottuk, és ennél a műnél nem vetődött fel az autentikusság kérdése, mint ahogy ez más motettánál például előfordult. Beethoven G-dur románca következik átiratban, előadja Máté Győző és Szokolai Balázs.

Beethoven G-dur románcát Máté Győző és Szokolai Balázs játszotta. Dangenkrieg átiratában hangzott el a mű. Hihetetlenül szép a zene melódiája. 1802-ben keletkezett, akárcsak a testvére az F-dur románc. Mieczyslaw Karlovics kompozíciója szól, az örökké valóság dala.

Mieczyszláv Karlovics szimfonikus költeménye hangzott el, az Örökké valóság dala. A francia rádiózenekar Marek Janowski vezényelte. Ez a zeneszerző nagyon tehetséges volt, főleg dalait ma is éneklik hazájában. Szegény 33 évesen egy lavina balesetben halt meg. Antonín Rejha opusz 82-es triója következik.

Antonin Rejha opusz 82-es trióját József Illés, Jan Budziak és Jaroszláv Sznobl adta elő. Händel az oratóriumok és operák nagymestere volt, számos remek művet alkotott, nagy részüket Londonban, ahol mindig figyelte, hogy mit vár el tőle a közönség. Az Idő és igazság diadala oratóriumból szól egy ária.

Az idő és az igazság diadala. Handel oratóriumának áriáját Anna Reinhold és a Les Ambassadeurs együttes adta elő. Befejezésül Alexis Conta meditációja csendül fel, majd a Bűbájos című kompozíciója, de előtte gyorsan elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést,

0: Szlovákiában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok állnak. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Közzétette a társadalmi egyeztetésre bocsátotta 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezett több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az estén lesz görög tánc tanítás, táncos tárlatvezetés és éjszakába nyúló táncház is. Az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég. Napközben elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül, napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák adásában Mario Lanza, opera és dalénekes filmszínész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elművölte, míg a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte, ez az évszázad hangja.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszöntöm Önöket. Én Szejdül Dénes vagyok. Maurizio Casati szerzeményével indul a zenehallgatás a mai muzsikáló reggelben. Capriccio sopra sette note. A Sonatori della Gioiosa Marca játszik.

Kazatti kapriccióját hallottuk, a Sonatori della Gioiosa Marca játszott. Most Beethoven következik az Opus 2-es numero 3-as C-dur szonáta első tételét, Claudio Arrau játsz a zongorán.

Beethoven opusz 2-es numero 3-as C-dur szonátájának első tételét hallottuk, Claudio Arrau játszott zongorán. Most jön az Erezdel a hajam, Camille Saint-Saëns Sámson és Delilájából szól a Bacchanália, a skót nemzeti zenekart Néme Järvi vezényli.

0: Kívánom, hogy mindenkinek ilyen energikusan induljon a reggele, mint amilyen energikus volt ez az előadás. Camille Saint-Saëns, Sámson és Delilah című művéből szólt a Bacchanália, a skót nemzeti zenekar játszott, vezényelt Németh Jervi. Fél hét múlt egy perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És most vers következik.
2: Arany János vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üde lelkét, friss szénaszagot? Odakün már ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírva, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém, néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, minden nyara új sebb, a régire fájt. De talán most e nagy mezei jószág áldást hoz ez egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra, barázda helyébe szántván sorokat. Nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás, alföldi szekért.

Kodály Zoltán művét hallottuk, a Hári Jánosból szólt részlet, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, Fischer Ádám vezényelt. Előtte pedig Arany János versét hallottuk Vásárban címmel, Talós Endre előadásában. Magunk mögött hagyjuk a gémes utat, és elnézünk Bécs felé. József Haydn ezzur trombita versenyének második tételét játssza Moriz André.

József Haydn Ezdur trombita versenyének második tételét hallottuk. Boris André volt a szólista, a Bambergi Szimfonikus Zenekar kísérte. Öreg uras tempó volt, tehát ez nem kritika, egyébként sokkal nehezebb így eljátszani, sokkal fárasztóbb, és hát egyébként is József Haydn ezt már idősebb korában írta ezt a versenyművet, és Boris André is a életének inkább a második felében futott be. Ugye ő nem egy ilyen fiatal csillag volt, aki 20-as éveiben futott óriási karriert, inkább egy ilyen érett korszaki trombitás volt. Jöjjön most Grieg F-dur szonátája. A harmadik tételt halljuk, Allegro molto vivace, most már hiányzik nekünk egy kis pezsgés, és hát örülünk, hogy lejátszhatjuk önöknek ezt az F-dur szonátát, csak azért mondom, mert Grieg esetében azért figyelni kell, például a D-moll szimfónia elejére odaírta, hogy ezt soha ne adják elő. Tippeljenek. Önök szerint egyébként előadták?

Edvard Grieg F-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Hagai Sám és Arnon Erez előadásában. Egyébként a találós kérdés az a helyes megfejtés, hogy a D-moll szimfóniát, amit ugye azt kérte Grieg, hogy ne játsszák el, természetesen eljátszották, sőt, fel is vették, majd egy másik muzsikálóban megmutatjuk. Bach zenéje következik, a C-dur szvitből hallunk két tételt, és hogyha már az előbb a pezsgésről és az energiákról beszéltem, akkor érdemes megemlíteni majd itt a C-dur szvit hatodik tételét, ez majd nálunk a második lesz, hát abban igencsak sok pezsgés lesz, egy nagyon energikus tételről van szó. Egyébként ezt a burrét, ezt a táncot, ezt korábban facipőben táncolták, szerintem ez most olyan gyors lesz, hogy ez inkább nyúlcipő kell majd.

De jó sebes volt. Johann Sebastian Bach C-dur szvitjéből szólt az 5. és a 6. tétel, menüetteket és burrékat hallottunk az Ensemble Masque előadásában vezényelt Olivier Fortin. Hűtsük is le magunkat, ugorjunk be a szökőkútba, Fiúság varázsa sorozatából szól a 2. szvit részlete, a londoni filharmonikus zenekar játszik, vezényel Adrian Bolt.

0: Edward Elgar szerzeményét hallottuk, az Ifjúság varázsa sorozatból szólt a második szvit részlete, ez volt a Szökőkút, a londoni filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Adrian Bolt.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tarr Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül vagy a kértnél magasabb összegben. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormózi szorosakna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén. A repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek. Légi felvételek szerint a jármű szinte teljesen megsemmisült, lezuhanásának helyén tűz keletkezett. A gép fedélzetén 8 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl. Ma van az 50.

0: kultúrájára, valamint elősegítse a jazz méltó elismerését Magyarországon. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő. Hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufflé zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban.
2: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Lendületes kedreggelt, kellemes ébredést, békés készülődést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket. Szegyül Dénes vagyok. Mozart C-dur obol versenyének első tételét hallják, Gabriel Pidó a szólista, a Salzburgi Mozarteum kamarazenekara játszik.

Wolfgang Amadeus Mozart 314-es kőhűjegyzék számú C-dur oboa versenyének első tételét hallottuk Gabriel Pido és a Salzburgi Mozarteum kamarazenekara előadásában. Ezt a versenyművet elveszettnek hitték, és a zenei anyagot D-dur hula versenyként tartották számon. Aztán a 20. század elején a Salzburgi Mozarteum archívumában előkerült egy szólóanyag, és kiderült, hogy hangról hangra megegyezik a fúvola versennyel, csak C-durba van, és a szólószólam oboára van írva. Hát ez volt az előbb hallott oba a verseny első tétele, de hogy lehetséges ez, hogy eredetileg fúvola versenyként ismerték az emberek? Hát úgy, hogy Mozart nem kifejezetten rajongott a fúvoláért, mégis egy holland fúvola művész kérésére fúvola versenyt kellett írnia, és hát szűkös volt a határidő, ezért kreatív megoldásra volt szüksége Mozartnak. Fogta a már meglévő C-dur oba a versenyt, egy picit átírta, és D-durba transzponálta. Aztán az eredeti elveszett. Chopin következik, az Ez dur keringő szól, opusz 18, Balázs János játszik zongorán.

Chopin Ez-dur keringőjét hallottuk, Balázs János játszott zongorán. A következő zeneszerzőnk Giovanni Battista Pergolesi, aki nagyon fiatalon hunyt el, mindössze 26 éves volt a halálakor, és fiatalkora ellenére nagyon népszerű komponista volt, a halál híre kis túlzással megrázta a világot, és hát mindenki úgy érezte halála után, hogy nála van egy Pergolesi kézirat, gyakorlatilag egy egész iparág lett a hamis Pergolesi művekből, ezért nehéz megítélni, hogyha találkozunk egy Pergolesi művel, hogy ezt vajon tényleg ő írta, vagy nem. Bízunk benne, hogy a következő szonáta tényleg az ő nevéhez kötődik, a londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Giovanni Battista Pergolesi szonátáját hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Írja a BKK, hogy baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Jászberényi úton, Rákos vasútállomás közelében, valamint telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Legyenek figyelemmel és szeretettel egymásra, hogyha autóba ülnek. Békességet kívánok az utazáshoz. Schubert 5 német táncából szól most az 5., a C-dur hangnemű, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

0: Schubert német táncát hallottuk, az öt német tánc sorozatból szólt, a numero 5-ös, a C-dur hangnemű, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, vezényelt Rolla János. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Ma este a Zeneakadémia nagytermében lesz koncert, este 7:30-kor. Az előadás házigazdáját, Batta Andrást kerestem fel pár nappal ezelőtt, hogy meséljen a részletekről. Ha nézzük a koncertnek a leírását, akkor egy nagyon szép névsorral találkozunk. Kezdjük a zeneszerzőkkel, Beethoven, Dvorák és Mendelssohn, és folytathatnánk a fellépőkkel, Baráti Kristóf, Magyar Valentin, Simon Izabella, Várjon Dénes, Várdai István, és még folytathatnánk a sort, de mégsem ők lesznek ezen a koncerten a középpontban. Kiről szól ez a koncert?
2: Igen, ennek a koncertnek az érdekessége az, hogy egy nem zenei előadó művészről szól valahol, legalábbis a háttérben, aki egyébként az életét és a pályafutását, a zeneközeli pályafutását valóban a háttérben végezte, de mégis a magyar zeneéletben mindenki ismeri a nevét, és lehet mondani, hogy egy legenda. No, nem fokozom tovább a feszültséget, Körner Tamásról van szó, a fesztivál zenekar egykori tényleg legendás zenekar igazgatójáról, aki 80 esztendős. És tulajdonképpen ez a koncert, ez az ő tiszteletére szólal meg, és azok a nagy nevek, akik az előbb említettek, tehát itt Várdai, Baráti, Várjon Dénes, sőt még egy venezuelai olasz nagyszerű hegedűs is társul ide, a Giovanni Guzzo, akit szintén Körner Tamás fedezett fel és hozott be a magyar zenei életbe. És hát itt van még Simon Izabella, ugye Várjon Dénesnek a felesége, meg hát ne feledkezzünk meg a fiatal sztárról, Magyar Valentinről. Őket mind vagy impresszálta, vagy még mindig impresszálja, tehát képviseli, menedzseli Körner Tamás. És hát kicsit erről a menedzseri munkáról lesz szó, amit én egyébként mindig csodáltam, mert ugye a fesztivál zenekarból Tamás csinált intézményt, nyilván Fischer Ivánnak a művészeti koncepciójáról, víziójára, annak a megvalósítására, de az, hogy az a zenekar olyan mintaszerűen működött 1992 óta, tehát mióta intézményé vált, és Körner Tamás volt az igazgatója, az hát mindenképpen az ő nevéhez fűződik, ugye 20 éven keresztül igazgatta a fesztivál zenekart, és az a zenekarnak egy ilyen óriási felfutó, nagy karrier korszaka volt, tehát tulajdonképpen ez alatt az idő alatt vált fogalommá, lett nemzetközivé, úgyhogy ez elválaszthatatlan Körner Tamás.
0: Hogyha valaki esetleg nem ismeri Körner Tamás személyesen, akkor annak milyen történetet mesélne el, milyen ember ő, hogyan képzeljük el az ő személyiségét, munkásságát?
2: Tamás mindig is szeretett a háttérben maradni, de a háttérben viszont abszolút meghatározó figura volt. Tehát ő igazi egyszemélyi vezető volt, aki nagyon pontosan tudta, hogy mit akar, és rendkívüli fegyelmet követelt meg. Ez híres volt, sőt, sokak számára hírhet volt, tehát ellentmondás nem tűrve vitte végig az akaratát, de mindig a zene és a művészet érdekében, és hogy az ember megfigyelte őt annak idején a koncerteken, minden koncertjén természetesen a fesztivál zenekarnak ott volt, és hát más koncerteknek is, mert óriási nagy zenekedvelő, akkor szinte extázisba jött. Tehát ez a szikár, nagyon racionális, nagyon szigorú ember, aki ordítani is tudott, hogyha nem az valósult meg ott a zenakadémián, és az a fesztivál zenekar játszott, amit ő elképzelt. Ez az ember, ez elfolyt, és lelkesedett, és dobogott a lábával. Számomra nagyon sok szeretetre méltó vonása van Tamásnak, tehát azon kívül hogy borzasztóan tiszteltem mindig is, és mintának tartottam, nem az én mintámnak, mert teljesen más egyéniség vagyok, de a jó kulturális menedzser mintájának, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre őt egy ilyen alkalommal az egész Zeneakadémia közönsége, akikről nagyon sokan nem is tudják, hogy ez egy születésnapi koncert lesz, de hát mindenki teltházas koncert, mindenki ünnepelni fogja őt is, természetesen ezek mellett a csodálatos muzsikusok mellett, akiket majd hallhatunk.
0: Batta Andrást hallottuk, tehát ma este 7:30-kor lesz az említett koncert, fellép Baráti Kristóf, Magyar Valentin, Simon Izabella, Várjon Dénes, Várdai István, Giovanni Guzzo és a Liszt Ferenc kamarazenekar, és ahogyan hallották házigazda, az Batta András lesz. és a műsor is, mint ahogyan említettem, szépen alakul, többek között Dvorák szláv táncaiból hallunk kettőt, most jöjjön akkor egy szláv tánc, méghozzá a hatodik, a koncerten négykezes verzióban szólal meg a darab, most azonban az eredeti zenekari változatot halljuk, az Orosz Nemzeti Zenekar játszik, Mihály Pletnyov vezényel.

Antonin Dvorák 6. szláv táncát hallottuk az orosz nemzeti zenekar előadásában, vezényelt Mihály Pletnyov. Johann Christian Bach opusz 6-os numerú 6-os G-moll szimfóniájának első tételével folytatjuk, a koncerto harmonikó játszik.

Johann Christian Bach opus 6 numero 6 G-moll szimfóniájának első tételét hallottuk, a koncertó harmonikó játszott. A hajótörés mindig egy olyan téma volt, ami érdekelte az embereket, ugye számos festmény, novella vagy regény, most már film vagy sorozat szól erről a jelenségről, ami mindig is valahogyan izgatta az emberiség fantáziáját. Nem meglepő tehát, hogy a következő zeneszerzőnk Friedrich von Flotow első nagy sikerét a Medúza hajótörése című operával aratta, ami egy híres francia hajókatasztrófát és egyébként az abból készült festmény által ismert történetet dolgozta fel. Most azonban egy másik operájából idézünk, a híres Mártából szól a harmadik felvonás részlete, Jonas Kaufmann énekel.

Friedrich von Flotow Márta című operájából szólt Lionel áriája a harmadik felvonásból, Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekar játszott. Említettem, hogy népszerű téma a hajótörés, és talán ehhez a témához kapcsolódik az a talán már unalomig ismételt kérdés, hogy mit vinnénk magunkkal egy lakatlan szigetre? Mondjuk, hogyha egy zeneművet kéne választani, akkor mit vinnénk magunkkal? Én azt hiszem, hogy nem vinném magammal Vivaldi 4 évszak hegedű versenyciklusát, na nem azért, mert rossz zene, hanem azért, mert lehet, hogy valami olyasmit vinnék, ami talán kevésbé ismert. De aki esetleg nem ismerné, az most meghallgathatja a tavasz első tételét, a szólista Nigel Kennedy.

Antonio Vivaldi 4 évszak hegedűverseny sorozatából szólt a tavasz első tétele. Ez ilyen klímaváltozós tavasz volt. Épp hogy elkezdődött, már véget is ért. Nagyon, nagyon fürge tavaszt hallottunk. Nigel Kennedy volt a szólista, a berlini filharmonikusok játszottak. Rossini következik, Messa di Gloria 4. tétel, Gloria in excelsis Deo.

Rossini messzadi glóriájából szólt a negyedik tétel, a St. Martin in the Fields kamarazenekar és énekkar előadását Neville Mariner vezényelte. Röviden még a 14. század zenei vizeire hajózunk, Francesco Landini egyik balladája szól.

0: Francesco Landini valladája hallottuk, Amar Szigli Alti, a Triolignum játszott. Kedves hallgatóink, hamarosan jön a kinyerma, maradjanak velünk. Most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napi rend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pósvai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. Ezek egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritáshatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormózi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkerés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások. Újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai

0: A ból tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufflé zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
7: Nyolc óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
8: Juricek Magda vagyok, Keszthelyről.

0: Üdvözlöm a kedves játékosunkat, hallgatónkat. Nagyon örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. Juricek Magdával mindig olyan jó hangulatúak a kinyermek. És hát van két tárgynyereményünk, ugye, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor mindenképpen tárgynyereményt nyel. Ez esetben ez egy 28 CD-ből álló sorozat, Petőfi Sándor összes versét lehet meghallgatni a Magyar Rádió kiadásában. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig Brahms két szonáta, klarinétra és zongorára című művét, vagy hát ezt a két szonátát lehet meghallgatni Szatmári Zsolt és Fülei Balázs előadásában. Ezek tehát a várható nyeremények, és mielőtt elkezdődik a játék, hadd kérdezzem meg, hogy volt valamilyen vízjárművön korábban? Utazott hajóval, ülte már kenuban, kajakban, bármilyen vízjárművet használt már?
1: Igen, hajón gyakran mentünk Budapest, Visegrád oda-vissza, és aztán egyszer Almádiba egy ilyen vitorlás hajóba voltam, segítettem ottan barátnőmnek, hát persze nehéz munka volt, és jól le is égtem, úgyhogy ez nem valami kellemes emlék, mert fájt, aztán leégtem, úgyhogy.
0: Igen, vízen nagyon le lehet égni, de a mai kinyármában biztos, hogy nem fog leégni Juricek Magda, hiszen mindig nagyszerűen játszik, de azért vigyázni kell, mert ma vízre szállunk, lesz szó evezős, gőzös és vitorlás vízi járművekről is. Értem. Kezdjük egy gondolával. Ez a bárka Velence kanyargós vízi útjain siklik, német romantikus zeneszerző szöveg nélküli dalát idézzük. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző.
1: Igen, a zeneszerző Félix Bartholdy Mendelssohn.
0: Tökéletes a válasz, így igaz, a dalok szöveg nélkül sorozatból idéztünk, egy velencei gondolat a részletét hallottuk Jandó Jenő előadásában. Most az evezős csónakot gőzhajóra cseréljük, ugyanis folyami hajóút következik, hát ez már ismerős lehet a mai játékosunknak. A folyó, amelynek útját követjük, Csehország déli részén ered, érinti Prágát, és végül az Elbába torkollik. A második kérdésünk így szól, melyik folyó ez, és ki a zeneszerző, aki a róla szóló művet komponálta?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki volt a zeneszerző, és melyik folyóról volt szó?
1: Igen, ez Bedrich Smetana.
0: Igen, egy kicsit halkan hallottam, de szerencsére hallottam. Tökéletesen válaszolt, így igaz, Smetana hazám ciklusából szólt a Moldva, egyébként a Prágai Rádió szimfonikus zenekara játszott. A folyó egy másik folyóba, az pedig a tengerbe torkolt, már is a nyílt vizen hajózunk, az óceán habjait szelő bárka képét a 20. század egy francia mestere festette meg, a kompozíció egy öttéteres ciklus harmadik darabja, szerzője híresen remekül hangszerelt, úgyhogy az eredetileg zongorára írt művet most saját átiratában hallgatjuk meg. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Maurice Ravel. Igen, a nagy hangszerelő. Mussorgszkit hangszerelte meg a kiállítás képeit és hasonlókat.
0: Igen, igen, a Tükröződések sorozatból szólt a harmadik darab, a Bárka az óceánon, című egyébként a londoni szimfonikus zenekar játszott Claudio Abbado vezényelt. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, tehát a Petőfi CD sorozatot mindenképpen elküldjük önnek, és akkor jön a negyedik kérdés, és a zenetörténet egyik legismertebb vitorlásával zárjuk a játékot. Elátkozott tengerjáró hajóról van szó, kapitánya csak 7 évente egyszer lépett partra, és mindaddig így kell bolyongania, amíg valaki a hűségével meg nem váltja. A játék utolsó kérdése az, hogy ki írt operát a történetből, és mi a mű címe.

0: kérdésünk tehát az, hogy ki írt operát a történetből, és mi a mű címe?
1: Ez Richard Wagnernek Bolygó Holland egy című operája.
0: Tökéletes a válasz.
1: Elza benne a női főszereplő.
0: Igen, így igaz. A nyitányt hallottuk egyébként a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Kedves Magda, gratulálok, mind a négy kérdésre jól válaszolt, ezért a másik tárgynyereményt is küldjük, a Brahms CD-t. Nagyszerűen játszott, kívánom, hogy legyen egymáshoz máskor is szerencsénk.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök én is, és hát remélem, hogy még tudok játszani.
0: Mi is reméljük.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is reméljük és várjuk. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Dvorzsákkal folytatjuk, a 8. szimfónia 3. tétele szól.

Dvorzsák 8. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Zürichi Operaház zenekara játszott. Most Haydn következik, az Es-dur szonáta 2. tételét Kocsis Zoltán játssza.

József Haydn Ezdúr szonátájának második tételét hallottuk, Kocsis Zoltán játszott zongorán. Most egy olasz dal következik a 20. század elejéről. Cesare Bixio és Bruno Cherubini szerzeményéről van szó, Henry Mancini nagy zenekari hangszerelésében. La mia canzone al vento. Luciano Pavarotti énekel, a Filharmonia ének és zenekarának előadását halljuk.

0: Luciano Pavarotti énekelt, Cesare Bixio és Bruno Cherubini slágerét hallottuk, La mia canzone al vento. Kedves hallgatóink, 9:06, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 3 koncertre lehet páros belépőket nyerni. Június 17-én szerdán 20 órakor az Opus Jazz Clubban lesz Szalai Gábor Organ Trio koncertje. Ahogyan írják, műsoruk középpontjában a zenekarvezető gitáros saját szerzeményei állnak, amelyekre letisztult formavilág és dallamközpontú gondolkodás jellemző. Június 18-án csütörtökön 20 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti Vonós 4-es lép fel, közreműködik Maxim Rizanov és Kokas Dóra, Brahms, B-dur és G-dur vonós szextetjét adják elő. És június 20-án szombaton 15 órakor az Óbudai Társaskörben az Anima napok keretén belül lesz Omázs a Sándor Frigyes koncert, közelműködik az Éránova Kamarazenekar, a koncertmester Vavrinec András, Mendelzon és Csajkovszki műveket szólaltatnak meg. Ez tehát a 3 lehetséges nyeremény, és a mai játékzenénk Ludwig van Beethoven 3. szimfóniája lesz. A 3. tételt, a szkercót fogjuk hallani. Több szempontból is különálló, illetve egyedi ez a szimfónia, de most nézzünk egy kicsit a hangszerekre. Van egy hangszercsoport, amiből általában 2 használt eddig Beethoven. Ebben a szimfóniájában azonban 3 ilyen hangszer szólal meg. A kérdésünk az, hogy melyik hangszerről van szó. Egyébként ez a hangszer ennek a tételnek a közepén, a trióban külön exponált szerepet kap. Tehát a kérdés még egyszer, melyik az a hangszer, amiből Beethoven eddig a 3. szimfóniáig 2 használt, de ebben a szimfóniában már 1-jel többet. 0630303060 az SMS számunk, muzsikaloreggel@radio.hu az e-mail címünk. A helyes megfejtés mellé mindenképpen küldjék el nekünk a saját nevüket, és azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ludwig van Beethoven harmadik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy melyik lehet az a hangszercsoport, amiből Beethoven a korábbi szimfóniáiban csak kettőt használt, itt azonban egyel többet. A helyes megfejtés a kürt volt, ugye azt is elmondtam, hogy ebben a harmadik tételben, a középrészben kiemelt szerepet kapnak, hallottuk a trióban a kürtöket, kürt volt tehát a helyes megfejtés, mondom a szerencsés nyerteseket, Megyer Balázs, Hunyor Gyula és Kolosszár Kata örülhet a választott nyereménynek. Köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk, és gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Händel C-dur szonátájának két tétele szól most.

Handel C-dur szonátájának két tételét, a harmadikat és a negyediket játszotta Pamela Turbay és Richard Eager blokkflőtén, illetve csembalón. Kedves hallgatóink, Mili Balakirev második Démon szimfóniájának negyedik tételével zárjuk a mai muzsikáló reggelt, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Milij Barakijev második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az orosz nemzeti szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Igor Golovscsin. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáink, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Paddy Géza nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szegyű Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt az orosz védelmi minisztériumban, vagy kárt. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. Ezek egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritáshatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátásra, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Magyar műfordító Rejman Judit kapja idén a Lavrin diplomát, közölte a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesülete. Az indoklás szerint Rejman Judit 4 évtizede meghatározó szerepet játszik a

szeretettel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák adásában Mario Lanza, opera és dalénekes filmszínész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elbűvölte, míg a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte, ez az évszázad hangja.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Richard Strauss zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, szóljon egy szimfonikus költemény, a Till Eulenspiegel Vidám csínyei. A művet a Clevelandi Szimfonikus Zenekar játsza, Vladimir Ashkenazi vezényel.

Till Eulenspiegel, ez a középkori német tréfamester állítólag egy valódi személyen alapul, ez a legenda, ami köré épült. A 14. század első felében élt állítólag, bár a tetteiről szóló legkorábbi írásos beszámolók csak közel 200 évvel később keletkeztek, úgyhogy nem tudhatjuk, hogy ez valós-e. Azt viszont tudjuk, hogy egy ilyen karakter szokatlanul könnyed témának tűnhet egy nagy lélegzetű zenekari műhöz, de éppen ez a komolytalanság vonzotta Richard Strauss-t. A Wagner utáni korszakban számos kultúra kritikus kezdett grandiózus szellemi vagy filozófiai tulajdonságokat tulajdonítani a zenének, a zeneszerzők pedig gyakran próbálták megmászni a csúcsokat és felmérni a mélységeket az emberi tapasztalatok terén komoly, érzelmileg igen intenzív művekkel. Strauss Halál és megdicsőlés című szimfonikus költeménye például nagyon jó erre, nagyon jó példa erre. De a Till Eulenspiegel, a zeneszerző valamiféle lázadása ezekkel a túl komoly elvárásokkal szemben. Valóban sok évvel később, amikor megkérdezték tőle a bemutató után, hogy voltak-e metafizikai szándékai az Eulenspiegelben, Strauss annyit mondott, ó nem, csak egyszer az életben szerettem volna a koncertteremben ülőket egy kicsit megnevettetni. És bár drámai véget ér a Till Eulenspiegel, de azért a zenében valóban vannak nagyon kedves, furfangos és mókás pillanatok. Ez volt a Till Eulenspiegel vidám csínyei című szimfonikus költemény, Richard Strauss zenéjét a Clevelandi Szimfonikus Zenekar élén Vladimir Ashkenazi vezényelte. Luigi Gianella a következő zeneszerzőnk, Emmanuel Pahu, a berlini filharmonikusok szólófuvalistája, játsza a D-moll fuvala verseny részletét. Gianella versenyművének harmadik tételében a Bázeli Kamarazenekar játszik, Giovanni Antonini vezényel.

0: Sokszor beszélünk a zeneszerzők neveiről, és ezekkel a nevekkel tényleg gyakran zűrzavar van. Luigi Gianellát például Louis, Luis vagy Lodovico néven is említik, de valószínűleg olasz származású volt ez a 18. század végén és 19. század elején élt zeneszerző fuvolaművész. Az biztos, hogy a milánói Scala programjában jelent meg először a neve, mint két balettszerzője, és akkor a Luis Gianella néven írták ki őt. Hát bárhogy is hívják, mi most Luigi Gianellának nevezzük, és a D-moll fuvola versenye harmadik tételét hallgattuk, Emmanuel Pau és a Bázeli Kamarazenekar játszott, Giovanni Antonini vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 9:30, következzék most Csajkovszki szkercója, ez az Emlék egy kedves helyről, vagy egy kedves hely emlékei sorozat része. Liana Iszakadze hegedül, és a Grúz Kamarazenekar játszik.

A hegedű versennyel egy időben 1878-ban írt a Csajkovszkij az Egy kedves hely emlékei, vagy Emlékek egy kedves helyről című mű három tételét. Az első a meditáció, a harmadik a melódia, és a második talán a leghíresebb, ez a szkercó, amit most meg is hallgattunk. És az is érdekesség mégis a hegedű versenyhez kapcsolja a darabot, hogy a meditációt eredetileg a koncert második tételének szánta a zeneszerző, de valami miatt meggondolta magát, és a versenyműbe végül egy kanzonetta került lassú tételként, a meditáció pedig a kedves hely emlékeibe. De a darab, ahogy mondtam, legismertebb részlete a szkercó, és ez szólt most Liana Isakadze szólójával, mellette a grúz kamarazenekar játszott. Bach 1006-os jegyzékszámú E-dur partitájából hallgatjuk most a harmadik Gavotte en Rondo és a hatodik Zsig tételt, Nigel North játszik Lanton.

Ez a tánc sorozat Vidám Partita két lendületes, de méltóságteljes és ünnepélyes tétellel kezdődik, és a francia udvari zenére utal. Ezután a hangulat könnyedebbé, élénkebbé válik. Az volt a Gavottin Rondo, amit meghallgattunk először. Egy kicsit ilyen komikus, játékos tétel volt. Ezt követi két menüett, ami Bach korában a falusi ünnepségeken tánczene játékosként fellépő hegedűsökre emlékeztetett. És végül jön a záró tánc a partitában, egy könnyed zsig, ez pedig egy igazi finálé tétel. A harmadik Gavottin Rondót és a finálé zsiget hallgattuk a műből, de ezúttal nem hegedű, hanem lant változatban szólt Bach 1006-os jegyzékszámú E-dur partitájának két tétele. Nigel North játszott. Rondo alla polacca, vagyis maradunk egy kicsit a táncos jellegnél. Louis Spohr ezdur klarinét versenyének harmadik tétele következik. Michael Collins és a svéd kamarazenekar játszik. Robin O'Neill vezényel.

Louis Spohr Ezdur klarinét versenyének harmadik tételét hallottuk, Michael Collins és a svéd kamarazenekar játszott, Robin O'Neill vezényelt. Gabriel Fauré Opus 36-os sorozatának negyedik nocturnjét hallgatjuk most, ez sok zenetudós szerint az úgynevezett vidám nocturnök közé tartozik. Ha meg akarjuk fogalmazni a darab érzelmi vonalát, a mű egy csendes elégedettség hangulatával kezdődik, ártatlan örömöt sugárzó témával, aztán jön a középső szakasz, ennek hullámzó dallamában, mintha harangszó is megjelenne néha, és bár a darabban szenvedélyes, ilyen kitörő pillanatok is vannak, ezek végül is semmilyen módon nem zavarják meg a zene szelíd boldogságát. Úgyhogy egy igazán szívhez szóló darabot hallgatunk most. Ez Ezdur Nocturne Gabriel Fauré életművéből, Katrin Stott zongorázik.

Gabriel Fauré Esz-dur nocturnjét hallottuk, Catherine Stott zongorázott. Az angol Charles Burney, a következő zeneszerzőnk, aki nem csak zeneszerző, hanem orgonista is volt, sőt, hazájában korának egyik legjelentősebb zenetörténésze. Ez a kor pedig a 18. század második fele és a 19. század eleje. Burney 1770-ben Franciaországban és Olaszországban járt, hogy anyagot gyűjtsen egy tervezett zenetörténeti műhöz. Itáliában találkozott Padre Martinivel, egy másik jeles zenetörténésszel, akivel aztán szakmai és emberi barátságot kötött. Ezután Hollandiába, Németországba, Ausztriába látogatott, és konzultált a híres librettista Pietro Metastasióval is. Ezek az utazások és találkozások hozták meg első igazi sikereit, mert íróként első elismerését éppen utazási naplóival szerezte meg. A zene jelenlegi helyzete Franciaországban és Olaszországban címmel jelent meg az első kötet 1770-ben.

1771-ben, utána pedig a zene jelenlegi helyzete Németországban, Hollandiában és az Egyesült Tartományokban. Ez volt a másik kötet, és ahogy mondtam, óriási siker volt hazájában. Ő tehát, illetve Európa szerte, nem csak hazájában. Ő tehát Charles Burney, aki most zeneszerzőként lép elénk, Opus 4-es trió szonátájának negyedik tételét hallgatjuk, a Barianti Kvajátszik.

0: Charles Burney opusz 4-es trió szonátájának negyedik tételét a Bari Antiqua együttestől hallottuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10 után következzék Erkel Ferenc zenéje. A Báthori Mária című opera fináléját halljuk. Ardó Mária, Albert Tamás és Szilágyi János énekel. A Kolozsvári Állami Magyar Opera énekkarát és zenekarát Mosóczy Vilmos vezényli.

A finálét hallottuk Erkel Ferenc Báthori Mária című operájából. Ardó Mária, Albert Tamás és Szilágyi János énekelt, a kolozsvári Magyar Opera ének és zenekarát Mosóczy Vilmos vezényelte. Ördög Trilla következik most, Giuseppe Tartini G-moll szonátájának második tételét a Locatelli trió játsza.

Giuseppe Tartini G-moll ördög trilla szonátájának második tételét hallottuk, a Locatelli trió játszott. Isaac Albeniz Ibéria sorozatának részlete következik most, amelyről Claude Debussy és Olivier Messiaen is nagy elismeréssel szólt. Utóbbi Messiaen azt mondta, hogy az Ibéria a zongora irodalom csodája, talán a legkiemelkedőbb helyet foglalja el a hangszerek királyának szánt legragyogóbb művek között. Hallgassuk az Ibéria sorozat első kötetének részletét, az El Puerto tételt, Alicia de la Roche zongorázik.

Isaac Albanese Ibéria sorozatának első kötetéből hallottuk az El Puerto tételt, Alicia de la Rocha zongorázott. Most szóljon Kár Mária von Weber F-dur fagott versenyének harmadik tétele, ifjabb Hara László a szólista, mellette a Liszt Ferenc kamarazenekart Lukács Ervin vezényli.

0: Kár Mária von Weber F-dur fagott versenyének harmadik rondótételét ifjabb Hara László szólójával hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekart Lukács Ervin vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van itt a délelőtti játék, mondom is a nyereményeket. Két koncertünk van most és egy lemez ajándékként. Az első két jegy június 20-a szombat délelőtre szól. 11 órakor az Óbudai Társaskörben az Anima napok keretében, ez az Anima Muzicé Kamarazenekar művészeti napjait jelenti. Szóval ennek keretében Együtt a jövőért címmel a Solti György Zeneiskola vonós zenekara és az Anima Muzicé Kamarazenekar ad közös koncertet, tehát a fiatalok beülnek a profi kamarazenekarba, és együtt muzsikálnak. Bolla Milán kollégánk, aki a Solti György Zeneiskola vonós zenekarának karmestere, ő vezényel ezen az előadáson is. Mindez tehát június 20-án szombaton, délelőtt 11 órakor az Óbudai Társaskörben. Vigyenek gyerekeket, minél többen lássák, milyen jó a felnőttekkel együtt muzsikálni, egy zenekarba ülni. Ez az egyik koncert, a másik pedig június 21-én vasárnap lesz, este 7 órakor Balatonfüreden, a Vasari Galériában. Az immáron 20 esztendős Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál koncertje lesz. Egy kiváló horvát gitáros, Zorán Dukic érkezik, aki amellett, hogy tényleg nagyszerű szólista, kiváló pedagógus is, több nagy egyetemen tanít Európa szerte. Ő ad tehát koncertet június 21-én vasárnap este 7-től a Balatonfüredi Vasari Galériában a Nemzetközi Gitárfesztivál keretében. És a lemezünk, ez sem kis művész, hiszen Borbé Mihály a jazzből és a népzenéből, de még a klasszikus zenéből is jól ismert klarinétos, szaxofonos és egyéb fúvós hangszerek mestere. Az ő Looking Back from Halfway című szólóalbuma a lemez ajándék. És jöhetnek természetesen a zenei javaslatok is, mondom a kérdést. Franz Schubert a mai főszereplő, és egy jól ismert, mégis a kutatók számára rejtélyes darab megnevezése a feladat. A műből két tétel készült el teljesen, és egy harmadik, egy scherzo vázlatai, pontosabban a tétel szinte teljes zongora változata megszületett, de a hangszerelésből csak két oldal. Sokféle magyarázat van arra, hogy Schubert miért hagyta félbe ezt a művet, vannak, akik akkor kezdődő betegségével magyarázták, mások pedig azzal, hogy elterelte figyelmét egy másik nagy mű, a Wanderer fantázia komponálása. Utóbbi darabból, a Wanderer fantáziából hallgatunk részleteket, mert hogyha ezt a darabot négy tételre bontjuk, akkor az első kettőt most meghallgatjuk a zongora zenekari változatból, de a kérdés a másik darabra vonatkozik, vajon melyik lehet az a Schubert mű, ami bár nem készült el teljesen, mégis a szimfonikus zenekari repertoár alapdarabja lett. Írjanak meg egy ilyen Schubert darabot, amiről biztosan tudjuk, hogy nem készült el teljesen, és mégis ott szerepel a szimfonikus zenekari repertoárban, méghozzá igencsak az alapdarabok között. Melyik lehet ez a Schubert mű? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, tehát még egyszer, a Wanderer fantázia részlete szól, nem az a kérdés, hanem egy másik darab, amiből két tételt megírt Schubert, és egy harmadik tétel zongora változatát, de hangszerelés nélkül. de valami miatt pontosan tudjuk, hogy azért mégiscsak fontos volt neki ez a darab, mert egy remek mű született, és bekerült a szimfonikus zenekari alaprepertoárba. Melyik lehet ez a Schubert mű?

És megy tovább a darab, de mi most az első két tételt hallgattuk, hat ételekre bontjuk a Wanderer fantáziát. Schubert zenéjét Michel Biroff játszotta, és a Lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Mazur vezényelte. És bár ez nem volt a kérdés része, de így van, ahogy sokan írták, hogy ez Liszt Ferenc változata. Ő rá nagyon nagy hatással volt a Wanderer fantázia, úgyhogy egyrészt elkészítette a zongora zenekari változatot, illetve a két zongorásat is. Úgyhogy kétféleképpen nyúlt hozzá ehhez a darabhoz Liszt Ferenc. No, de a kérdés az volt, hogy melyik az a Schubert mű, amelyből két tételt írt meg a zeneszerző, egy harmadiknak a zongora változatát készítette el, de a hangszerelést még nem, és aztán több kutató szerint azért hagyta félbe azt a munkát, mert a Wanderer fantázián kezdett dolgozni. És még így is csonka formájában is a szimfonikus zenekari alaprepertoár darabja lett ez a mű, és ezt valamiért pontosan tudjuk, hogy ez a darab nem készült el teljesen, hát azért, mert a mellékneve is erre utal, amit végül adtak neki. Ez Schubert befejezetlen szimfóniája, ahogy nagyon-nagyon sokan helyesen írták. És közülük a nyertesek, a jegyeket és a tárgynyereményt Török Emőke, Zsoldosné Ámon Klára és Bartusek Ferenc nyerte, és szép zenei ajándékokkal gazdagítja a műsort Slachta Viktória, Bárci Zoltán és Kövesdi Miklós. Mondtam az előadókat Schubert Wanderer fantáziánál, úgyhogy kezdhetjük is az első kérést. Slachta Viktória hát szívemnek nagyon kedves felvételt kért, Lubik Hédi hárfa művésznő játékát. Az ő lakása volt az első albérletem a Zeneakadémia idején, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem Hédikét. És azt kérdezte hallgatónk, vajon van-e arra lehetőség, hogy szólóban halljuk őt, vagy csak, idézőjelben persze, olyan felvételek vannak, amelyekben mondjuk egy énekes mögött játszik. Olyan is van természetesen, de olyan is van, amikor ő a szólista a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara mellett. Lubik Hédi Claude Debussy Szent és Profán Tánc című művéből az első Szent Táncot játsza, és a rádiózenekart Lehel György vezényli.

Claude Debussy Szent és profán tánc című művének első tételét, a Szent táncot hallottuk. Lubik Hédi volt a hárfa szólista, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Bárci Zoltán pedig azt kérte, hogy Huba Jenő mazurkáit hallgassuk meg, ez tényleg régen volt, legalábbis ebben a műsorban itt nálam. Az Opus 45-ös sorozat első és második darabjáról van szó, az Ámol mazurkát és a Gémol mazurkát Szecsődi Ferenc és Kassai István játssza.

Hubay Jenő Opus 45-ös két mazurkáját hallottuk, az első az A-moll, a második a G-moll darab volt, Szecsődi Ferenc hegedült, Kassai István zongorázott. És a harmadik kéréssel Kövesdi Miklós javaslatával visszatérünk a zenekarok világába. Hallgatónk Mendelssohn Szent Ivánéi álomszvittjének részleteit kérte. Szóljon a Tündérek indulója, az Intermezzo és a Bohócok tánca. A Bambergi szimfonikusokat Klaus Peter Flor vezényli.

0: A tündérek indulóját, az Intermezzót és a Bohócok táncát hallottuk Félix Mendelssohn Szent Iván éjjálom kísérő zenéjéből. A Bambergi Szimfonikus Zenekart Klaus Péter Flor vezényelte, és így teljes a ma délelőtti zenei ajándékok sora. Köszönöm szépen mindenkinek és mindenkinek a játékot. Ezen a héten holnap még van egy fordulónk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perccel 11 óra után következik Pietro Mascagni zenéje. A Parasztbecsület kórustételét hallgatjuk, a bolgár nemzeti Svetoszláv Obretenov kórust és a Szófiai Filharmonikus Zenekart Georgi Robev vezényli.

Mászkányi Parasztbecsület című operájának kórusát a bolgár nemzeti Svetoszláv Obretanov kórus és a Szófiai Filharmonikus Zenekar előadásában hallottuk, Georgi Robev vezényelt. Anton Reicha opusz 88-as S-dur fúvósötösének negyedik tétele következik, Michael Thompson fúvósötösét halljuk.

Michael Thompson fúvósötösétől hallottuk Reiha Ezdur fúvósötösének negyedik tételét, most pedig Maxim Vengerov játssza Paganini D-dur hegedűversenyének harmadik rondóját.

0: A mű első kiadása után Paganini időnként kibővítette a zenekari hangszerelést, olykor bekerült egy második fuvola, kontrafagott, a kürtöket duplázta, első és második harsonát adott hozzá, és az eredeti harsona szólamot a basszus harsonának adta, néha ütősökkel, egyfajta katonazenekarral bővítette a zenekart, de érdekes, hogy ezeket sosem írta be a kéziratba. Ez volt a D-dur hegedű verseny, amelynek harmadik tételét Maxim Vengerov játszotta, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
2: A Prolog következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufle zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Kevés alkotó formálta annyira egyedivé a filmművészet nyelvét, mint Federico Fellini, akinek filmjeiben az emlék, az álom és a mindennapi élet szinte észrevétlenül mosódik össze. Köszöntöm a Színejava kedves hallgatóit, a szerkesztő műsorvezetőt, ott már Dávidot hallják. A mai műsorban 6 fontos Fellini film, az Országúton, az Édes Élet, a 8,5, a Szatírikon, a Róma, valamint az Amár Kord zenéi szólnak. Ezek révén próbálom megidézni Fellini munkáinak hangulatát. A zeneszerző Nino Rota.

Az Országúton talán az a film, amelyben Federico Fellini először mutatta meg teljes érettségében azt a különös világot, amely később a Védjegyévé vált. A történet egyszerűnek tűnik. Egy vándormutatványos, Zampano megvásárolja a naív és gyermeki lelkű Gelsominát, hogy társához szegődjön az országutakon. A film egyszerre realista és meseszerű. Fellini még kötődik az olasz neorealizmus hagyományához, de már megjelenik nála a költői látásmód, a cirkusz és a vándorlás motívuma, amely később is gyakran visszatér műveiben. A poros utak, a falusi vásárok és az apró előadások mögött valójában az emberi magányról, szeretetésségről és felelősségről szól az országúton. Érdekesség, hogy a Giulietta Masina által megformált Gelsomina figuráját sokan Charlie Chaplin női megfelelőjének kiáltották ki. Masina játékában egyszerre volt jelen a bohóc komikuma és érzékeny tragikuma. Nino Rota az Országúton című filmhez írott zenéje szól.

Az Országúton című film kísérő zenéje hangzott el. Kevés film címéből lett annyira közismert kifejezés, mint az Édes életéből. Pedig Fellini műve korántsem a gondtalan boldogságról szól, inkább arról, milyen nehéz megtalálni az értelmet egy olyan világban, amelyet a hírnév, a felszínesség és a folyamatos szórakozás ural. A film főhőse, Marcello, újságíróként járja Róma előkelőköreit, estéről estére új emberekkel találkozik, hírességeket követ, partikra jár, mégis egyre inkább azt érzi, hogy valami hiányzik az életéből. Fellini filmje nem hagyományos a történetvezetés szempontjából, az Édes élet epizódok sora, amelyek együtt rajzolják ki egy korszak lelki állapotát. A film számos jelenete legendássá vált. Elég a Trevik út éjszakai képsoraira gondolni, amelyek máig a filmtörténet legismertebb pillanatai közé tartoznak. Innen ered a paparazzi szó is, a film egyik fotós szereplőjét hívták paparazzónak. A Dolce Vita dallamait halljuk, Nino Rota a zeneszerző.

Az Édes Élet zenéje után a 8,5 című filmről ejtenék néhány szót. A filmtörténet egyik érdekes és feltétlenül meghatározó alkotása a 8,5, mely egy rendezőről szól, aki képtelen elkészíteni a következő filmjét. A rendezőt Federico Fellini saját magáról mintázta. A főhős Guido alkotói válságba kerül, mindenki választ vár tőle. A producerek, a színészek, a munkatársak, sőt, a családja is. Ő azonban egyre inkább az emlékei, álmai és fantáziái közé menekül. A film ezért különleges módon keveri a valóságot a képzelettel, sokszor nem is lehet pontosan tudni, amit látunk, az valóban megtörténik-e, vagy csak Guido fejében létezik. Marcello Mastroianni elegáns, visszafogott alakítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a filmet személyes vallomásként értelmezhesse a közönség. Fellini később tréfásan meg is jegyezte, hogy Mastroianni tulajdonképpen az ő alter egója lett. Ami pedig a cím eredetét illeti, Fellini addig 7 egész és egy közös rendezésű, úgymond fél filmet készített, vagyis ez volt a 8,5. Munkája. Most is természetesen Nino Rota zenéje szól a 8,5-ből, de nem a közismert részlet, hanem annak variánsa.

A 8,5-ből hallottuk Carlotta galopját. A Színejava mai adásában Federico Fellini filmjeinek zenéjéből válogatok. Következzék a Satirikon, mely Fellini egyik legmerészebb vállalkozása. Az alapot Petronius ókori regénye adta, de a rendezőt kevéssé érdekelte a történelmi hűség. Inkább azt próbálta elképzelni, milyen érzés lehetett egy olyan világban élni, amelynek gondolkodását már szinte lehetetlen pontosan megértenünk. A Dolce Vitához hasonlóan itt is epizódok, különös kalandok, látomások és találkozások összessége a film. A néző úgy érezheti magát, mintha egy régészeti ásatás álomszerű változatába csöppent volna, ahol a töredékekből kell összeraknia a képet. Fellini szándékosan kerülte a megszokott ókori filmek stílusát, nem ragyogó márvány díszleteket használt, hanem egy idegen, nyugtalanító világot jelenített meg. A díszletek, a jelmezek és a szereplők megjelenése sokszor inkább emlékeztet modern művészeti alkotásra, mint történelmi rekonstrukcióra. A Satirikon zenéjét halljuk, Nino Rota a komponista.

A Szatírikon kísérő zenéjéből hangzott el részlet. Federico Fellini egész pályája során szeretett emlékekből, álmokból és benyomásokból építkezni. Erről szóltam már néhány mondatot. A Róma című filmben pedig magát a várost helyezte központi helyre. Természetesen nem azt a Rómát, amelyet egy turista egy hosszabb, rövidebb látogatás során megismerhet, hanem azt, amelyet Fellini látott és magába szívott. A filmben a rendező felidézi első találkozását a fővárossal, amikor fiatalemberként érkezett meg ide. Aztán egyik jelenetből a másikba ugrunk. Nyüzsgő utcákon járunk, vendéglőkben, bordélyházakban, színházakban, forgalmi dugókban és föld alatti alagutakban. A film gyakorlatilag egy kiadós séta. Rómában az ember elsősorban a rengeteg műemléket, kultúrkincset keresi. Fellinit azonban nem ezek, hanem az emberek érdekelték elsősorban. Nem a muzeális várost, hanem az élő, örökké eleven organizmust ragadta meg, amely egyszerre kaotikus, sok esetben bosszantó és ellenállhatatlanul vonzó. A film egyik leghíresebb jelenete egy különös egyházi divat bemutató, ahol püspökök és apácák vonulnak fel, mintha egy kifutón lennének. Ez jól mutatja Fellini sajátos látásmódját, szeretettel figyeli a világot, de közben kicsit ki is figurázza. Nino Rota zenéje szól.

A Róma című filmből hallottunk zenei részletet. Az Amarcord kísérő zenéje lesz az utolsó, melyet idézünk a mai műsorban. A film címe egy helyi dialektusból származik, jelentése nagyjából annyit tesz, emlékszem. A cím találó, hiszen Fellini gyermekkora és fiatalkora emlékeiből építkezik. A történet egy kisváros életét mutatja be az évszakok váltakozásán keresztül, megjelennek a családtagok, a tanárok, a különc helyi figurák, az első szerelmek és a kamaszkori ábrándok. Nincs főszereplő, maga a közösség áll a fókuszban. A film hátterében megjelenik a fasizmus korszaka is, de Fellini ezt sem politikai tanulmányként mutatja be, inkább azt vizsgálja, hogyan élték meg a hétköznapi emberek a kor légkörét. Az Amarcord sokak szerint Fellini egyik legkiegyensúlyozottabb alkotása. Megtalálható benne minden, ami a rendezőt nagyjátette: humor, fantázia, cirkuszi hangulat, emberismeret és némi melankólia. Nino Rota az Amarcordhoz írott zenéjét halljuk.

0: Színejava mai adásában Federico Fellini 6 fontos alkotásához írott zenékből, Nino Rota alkotásaiból válogattam. Az Országúton, az Édes Élet, a 8,5, a Szatírikon, a Róma, az imént pedig az Amarcord dallamai szóltak. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthofer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós az M1-en elmondta, elindul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvívője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a januári 10%-os emelés további 0,4%-kal egészíteni ki visszamenőlegesen, összhangban van ugyan az uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatás segítők között. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyvari Hárd elmondta, az ott alvós táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon szombattól egy héten át. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt-díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasztari Galériában a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat, a Ferencsik János Zeneiskolában a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Végül az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. Délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus Fantasztikus Szimfónia, Brahmstól a megrendítő Német Requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Népzene távolról.

eső flamenco fesztiválok szervezője volt, maga is zenész, aki szerint ez a zene mélyebb, mint a tengerek. A dal címe magyarul Mély és őszinte bölcsesség, pontosan ezt a lorcai misztikumot és a klasszikus flamenco drámaiságát hozza elénk. Ha a flamenco-ra gondolunk, legelőször Andalúzia, a nyers szenvedély és a temperamentum jut eszünkbe. Ez a zene mára azonban már jócskán túllépte az ibériai félsziget határait. Mai adásunkban a flamenco hagyományos, dél-spanyol gyökereitől indulunk el, majd megmutatjuk, hogyan vált ez a műfaj zenei világnyelvé Portugáliától egészen Finnországig és Törökországig. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balogh Éva vagyok. Hogy megértsük a flamenco igazi lényegét, vissza kell utaznunk a bölcsőhöz, az andalusz háromszöghöz. A flamenco világában az andalusz háromszög, vagy flamenco háromszög egy olyan képzeletbeli földrajzi területet jelöl Dél-Spanyolországban, ahol a műfaj megszületett, és ahol a legősibb, legtisztább hagyományai a mai napig élnek. Ennek a háromszögnek a csúcsait három kulcsfontosságú andalusz város és azok környéke alkotja. Sevilla, különösen a Triana negyed, amely a cigány közösségek és a flamenco énekesek történelmi központja volt. Cádiz, a tengerparti város, amely a könnyedebb, ritmikusabb dalformák, például az úgynevezett Cántinas és Alegrías bölcsője, és Jerez de la Frontera, a város, amely a flamenco leginkább nyers erejű, legdrámaibb stílusairól, a Buleriasról és a Soleáról híres. A zenetörténészek szerint a 18.-19. században ezen a szűk területen az itt élő hitánó, azaz cigány családok, földművesek és kovácsok közösségeiben forrt össze a mór, a zsidó és a spanyol népzene azzá a művészetté, amit ma flamenco-nak nevezünk. Ha valaki az autentikus, turistáknak szánt sallangoktól mentes flamenco-t keresi, az a mai napig ebben a háromszögben találhatja meg a legkisebb, zárt körű klubokban. A gyökereket egy igazi klasszikus darabbal idézzük meg. Ramón Moreno de Cádiz énekel, akit gitáron a korszak két óriása, Juan Maya Marote és Paco de Lucía fivére Ramón de Algeciras kísér. A Cántinas de Cádiz a cádizi régió jellegzetes, élénkebb tengerparti lüktetésű dalformája. Az imént már említett Cántinas mutatja be, ahol az ének nyers ereje és a gitár virtuóz, perkuszív játéka tökéletes egyensúlyban van.

A könnyedebb kádizi ritmusok után most megmutatjuk a műfaj legsötétebb, archaikusabb arcát is. A Los Salazar formáció előadásában a La Caña csendül fel. A Caña a flamenco tradíció egyik legősibb, legszigorúbb és legmélyebb tónusú pillére, amelyet sok kutató egyenesen a flamenco törzsének ősforrásának tekint. A puritán hangszerelés és a nyers, folytott énekhang a szevillai és a herezi cigány családok belső, féltve őrzött zenei örökségének legmélyebb rétegeibe vezet be minket. Mivel ezen a felvételen is hallunk majd ilyesmit, térjünk itt ki arra, hogy a flamenco felvételeken és a koncerteken a háttérben hallható bekiabálások, biztatások nem udvariatlan közbeszólások, hanem a műfaj szerves, elengedhetetlen részét képezik. Spanyolul ezt jaleónak nevezik, ami szó szerint lármát, ricsajt jelent. A jaleó egyszerre közösségi rítus és párbeszéd. A flamenco eredetileg nem színpadi produkció, hanem egy szűk közösségi körben megélt rítus volt. A jaleó egyfajta folyamatos párbeszéd az énekes, a gitáros és a hallgatóság vagy a többi zenész között. A bekiabálások jelzik az előadónak, hogy a közönség együtt él a zenével, érti a fájdalmát vagy a sorsát, és ez a visszacsatolás ad erőt az énekesnek, hogy elérje a duendét, azt a bizonyos transzszerű, katartikus állapotot, amely a flamenco legfelső fokát jelképezi. De a kiáltások, a pálmásznak nevezett ritmikus tapsok, a pitosznak nevezett csettintések, sokszor a bonyolult ritmusképletek belső lüktetését, a hangsúlyokat erősítik meg a gitáros és az énekes számára. A leggyakoribb felkiáltások, amiket a hallgatók is felfedezhetnek, az olé, ami a csodálat és az elismerés legfőbb kifejezése egy-egy jól sikerült nehéz zenei hajlítás után, vagy az aqua, azaz vizet, amit akkor használnak, amikor az ének vagy a tánc annyira tüzes, annyira feszült, hogy a közönség képletesen vizet kér a lángok oltására. De hallhatjuk azt is, hogy tomá, ami egy-egy pontosan eltalált ritmikai váltás vagy hangsúlyos akkordnyugtázása. Ez a háttérzaj tehát a flamenco része, bizonyíték arra, hogy a zene a szemünk előtt a pillanat szülötteként valódi emberi interakcióból születik meg. A Los Salazar felvételén ezt is hallhatják.

A flamenco az 1970-es évektől kezdve kilépett a szoros műfaji keretek közül, és elkezdett műfaji és országhatárokon átívelő életet élni. Erre a példa az egyébként szintén kádizi Javier Ruibal, a műfaj egyik legnagyobb élő alakja. Ruibal zseniálisan mossa el a határokat a flamenco, a jazz és a mediterrán dalformák között. Éneke finom, lírai és megengedő, remekül példázva, hogy a mai flamenco már nem feltétlenül csak fájdalmas és szenvedélyes lehet.

Most pedig hagyjuk el Spanyolországot, és nézzük meg, mi történik, ha a flamenco külföldre utazik. Egyelőre még nem messze, csak a szomszédos Portugáliába. A lisszaboni Cigános Duoro zenekar felvételén a flamenco lüktetése elkerülhetetlenül keveredik a portugál fádunk melankóliájával.

Ha van hely, ahol egyáltalán nem számítanánk a flamenco jelenlétére, az Finnország. Mégis az északi országokban évtizedek óta komoly kultusza van a műfajnak. A flamenco duó, Anna Murtola énekesnő és Jonas Wydenius gitáros párosa bizonyítja, hogy a flamenco belső tüze a skandináv hidegben is képes lángra lobbanni. Darabjuk stílusát tekintve, et solea, vagyis a flamenco egyik legősibb, leglassabb és legmélyebb komoly formája. Murtola hangjában ott van a mikrotonális éneklés minden finomsága, Wydenius pedig olyan virtuózitással kezeli a gitárt, ami a legnagyobb andalúz mestereknek is becsületére válna.

Műsorunkat egy egészen misztikus, vallási és kulturális határokat átlépő projekttel zárjuk. A török kulszán az andalusz flamenco dacát és ritmusait az anatóliai zenei világgal és a szufi miszticizmussal kötötte össze. Ebben a kompozícióban a flamenco ritmikus feszültsége és a dervisek meditatív pörgő rítusa, a szemá olvad egyben. Ez a csodálatos találkozás visszautal Andalúzia ezer éves, mór-arab gyökereire is, lezárva azt a kört, amely a flamenco-t a világ egyik legizgalmasabb, univerzális művészeti formájává tette.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a flamenkót mutattuk be. A Népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében az Erkel Ferenc Kamarazenekar koncertjét hallhatják, melyet a Zeneakadémia nagy termében adtak 1994. március 10-én. A művészeti vezető Áldor Lili, a hangversenymester Lesták Bedő Eszter, a szólisták Hadadi László oboa, valamint Lakatos György fagott művész voltak. Elsőként Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi versenye hangzik el.

Johann Sebastian Bach harmadik brandenburgi koncertóját az Erkel Ferenc kamarazenekar játszotta. Most következzen, ugyancsak Johann Sebastian Bachtól, az 1053-as BWV számú F-dur oboa verseny. Hadady László játszik oboán, az Erkel Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Lesták Bedő Eszter.

Johann Sebastian Bach 1053-as BWV számú F-dur oboa versenyét Hadady László játszotta oboán az Erkel Ferenc kamarazenekarral, a hangversenymester Lesták Bedő Eszter volt. Most következzen Antonio Vivaldi 545-ös Riom jegyzékszámú G-dur kettős versenye. A szólisták Hadady László oboa és Lakatos György

Antonio Vivaldi 545-ös Riom jegyzékszámú G-dur 2-ös versenyét Hadadi László oboán, Lakatos György fagotton játszotta az Erkel Ferenc kamarazenekarral. Most hallgassák meg Carli Philipp Emanuel Bach B-dur fagott versenyét. A szólista Lakatos György, az Erkel Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Lesták Bedő Eszter.

0: Carl Philipp Emanuel Bach B-dur fagottversenyét Lakatos György játszotta az Erkel Ferenc kamarazenekarral. A hangversenymester Lesták Berő Eszter, a művészeti vezető Áldor Lili volt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 1994. március 10-én. A hangmérnök Mosó Endre, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufflé zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
1: Összhang. Most jelent meg. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Miskolci Művészetek Házában adtak 2026. február 9-én Felix Mildenberger vezényletével. Elsőként Robert Schumann Manfred nyitányát adják elő.

Robert Schumann, Manfred Nyitányát a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában hallották, a karmester Felix Mildenberger volt. Most következzen Liszt Ferenc Ez dur zongora versenye. A szólista Magyar Valentin.

Liszt Ferenc Ez-dur zongora versenyét Magyar Valentin játszotta a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, vezényelt Felix Mildenberger. A szólista ráadásként Franz Schubert F-moll Momma musicáját játsza.

Franz Schubert F-moll Moman műzikáliát Magyar Valentin játszotta. A Miskolci Szimfonikus Zenekar befejezésül Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját szólaltatja meg. A karmester továbbra is Felix Mildenberger.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját játszotta a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Felix Mildenberger. A felvétel a Miskolci Művészetek Házában készült 2026. február 9-én. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Csurgó Tamás, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Mario Lanza, opera és dalénekes filmszínész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elművölte, míg a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte, ez az évszázad hangja.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában William Vincent Wallace Lurline című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline opera kórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban.
3: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Nagy Imrére és mártér társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat, egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. A Vörös Kereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjével foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely csaknem kétharmada kiváló minősítést kapott, míg a rossz kategóriába mindössze a helyszínek alig 1,5%-a tartozik. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon szombattól egy héten át. A műfaj kiemelkedő külföldi mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt-díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap pedig már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25-30 fok között várható, csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
6: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem, és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Ma délután én próbálok meg kedvet csinálni egy kis zenehallgatáshoz. Remélem velünk tartanak, és segítségemre lesz szerkesztőnk Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Molnár Endre. Üzenhetnek is nekünk. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Elsőként pedig egy Haydn szimfónia részlete szól, méghozzá londoni szimfóniák közül, és úgy általában a Haydn szimfóniák közül az utolsó, ez a numero 104-es D-dur London szimfónia. Nyitó tételét hallgatjuk most, melynek van egy lassú bevezetője, és utána jön a gyors Allegro. Előadja a Philharmonia Hungarica, a karmester Doráti Antal.

Haydn numero 104-es D-dur London szimfóniájából szólt a nyitó tétel. A Filharmónia Hungarika játszott, vezényelt Doráti Antal. Következő szerzőnk Julius Klingel lesz, aki kiváló csellóművész is volt, és jó néhány darabbal gazdagította a csellóirodalmat. Most himnuszát hallgassuk, melyet a Berlin Filharmonikus Zenekar 12 csellistája ad elő.

micsoda himnikus zene, de hát ez is volt ugye a címe, hogy Himnusz. Julius Klenger volt a szerző, és a berlini filharmonikus zenekar 12 csellistája játszottak. Hát ők ugye így rendszeresen koncerteznek, turnéznak így 12-en együtt. Budapesten is többször felléptek már. Rossini Armida című operájából következik egy részlet, és előtte hadd idézzek Stendhaltól, aki 1817 őszén Nápolyban látta az Armidát, és azt írja könyvében, az operának ragyogó sikere volt, ebben van Rossini egyik legszebb, talán leghíresebb kettőse, az Amor Possentenome. A végletes gyönyör, mely Rossini legszebb áriáinak sokszor az érzelem rovására is alapja, Armida kettősében oly megkapóan nyilatkozik meg, hogy amikor egy vasárnap délelőtt a bolognai kaszinóban valóban fölségesen énekelték, dicsérete közben a nők egészen zavarba jöttek. Hallgassuk most ezt a kettőst, vagyis Armida és Rinaldo kettősét, Veszelina Kaszárová és Juan Diego Flores előadásában. Közreműködik a Müncheni Rádió zenekara, a karmester Arthur Fagen.

0: Rossini Armida című operájából, ez volt Armida és Rinaldo kettőse az első felvonásból, Veselina Kaszárová és Juan Diego Flores énekelt, a Müncheni Rádió zenekarát Arthur Fagen vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy percen volt fél négy, lemezajánló rovatunkkal folytatjuk a muzsikáló délutánt. A közelmúltban jelent meg egy nagyon fiatal, mondhatni szemtelenül fiatal hegedűművész lemeze. Úgy hívják, hogy Daniel Lozákovics, svéd hegedűművész, 25 esztendős, 2001-ben született, 9 évesen debütált koncerten Vladimir Spivakov vezetésével Moszkvában, és 2016-ban pedig szerződtette őt a Deutsche Grammophon, ekkor még mindössze 15 esztendős volt, és most már a 6. albuma jelent meg, erről idézünk most egyet. Ezen az albumon lassabb tempójú zenék találhatók, például Rachmaninovtól a Vokalíz, vagy Debussytől a Lenhajú lány, és a kis szvitből a Csónakon tétel, vagy Csajkovszki Cismol noktürnye, hogy csak néhányat említsek, persze ezek mind-mind átiratban. Most hallgassuk Gabriel Fauré Álom után című darabját, tehát Daniel Lozákovics előadásában erről az albumról, a zongora kísérő Ellen Mercier.

Szép andalító melódiát hallottunk, ez volt Gabriel Forétól az Álom után. Daniel Lozakovics játszott a hegedűn, Ellen Mercier kísérte zongorán. Most élénkebb zene következik, Georg Philipp Telemanntól, a Nemzetek sorozatból, a B-dur szvitből hallgatunk meg három tételt, és ez a három tétel más-más néphez, nemzethez kapcsolódik. Hát hallgassuk, hogyan festette meg Telemann a zene nyelvén a törököket, a svájciakat és a portugálokat. A berlini régi zene együttes játszik.

Georg Philipp Telemann Nemzetek sorozatából szólt a B-dur szvit három tétele, a törökök, a svájciak és a portugálok. A berlini régi zene együttes játszott. Kamarazenével folytatjuk most a muzsikáló délutánt. Michael Haydn F-dur duójából szól a rondó tétel. Kelemen Barnabás játszik hegedűn, és felesége Kokas Katalin Brácsán.

Joseph Haydn testvére, Michael Haydn zenéjét hallottuk, ez volt az F-dur duó rondó tétele, Kelemen Barnabás játszott hegedűn, Kokas Katalin brácsám. Egy dal következik most Joseph Cantelupe-tól, az Auvergne dalok sorozatból, Victoria de Los Angeles énekel, a L'Amoureux zenekart Jean-Philippe Jacquille-t vezényli.

Joseph Cantelub Auvergne dalok sorozatából, az első kötetből szólt egy dal, a Bailero. Victoria de Los Angeles énekelt, közreműködött a L'Amoureux zenekar, vezényelt Jean-Philippe Jacquillat. Az óra végén pedig hallgassuk Farkas Gábor zongora játékát, egy Beethoven művet játszik, ez a G-dur Rondo Capriccioso, más címmel talán így többen jobban ismerik, Harag az elveszett garas felett.

0: Farkas Gábornak szólt a taps, ő játszotta Beethoven G-dur rondó capricciózóját. A pontos idő 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szokás szerint lesz majd játék is ebben az órában, 4:30 körül. Elmondom elérhetőségeinket, SMS számunk 0630303060, elektronikus postacímünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Most pedig hallgassuk Mendelssohn émol hegedű versenyének a harmadik tételét, ez igazi olyan Mendelssohnos tündérzene, még akkor is, hogyha nem programzenéről van szó, de talán bele lehet érezni a tündérvilágnak ezt a scherzo-szerű karakterét. Nathan Milstein lesz a szólista, közreműködik a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényel Claudio Abbado.

Mendelssohn émol hegedű versenyéből hallottuk a harmadik tételt. Nathan Milstein volt a szólista. Közreműködött a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényelt Claudio Abbado. Dölib koppéliájából következik részlet, ugye Dölib volt a romantikus balett nagy mestere, megújítója, Csajkovszkira is nagy hatással volt, és ez a koppélia, benne pedig a keringő, hát nem csak Csajkovszkira volt hatással, hanem például Dohnányi Ernőre is, aki egy igazán ragyogó zongora átiratot készített belőle, ezt játsza most Prunyi Ilona.

Én mindig nagyon szeretem hallgatni, hogy Prunyi Ilona Dohnányit játszik, bár ez ugye most csak részben volt Dohnányi, Dölib Coppelia balettjéből szólt a keringő, de hát Dohnányi Ernő írta át zongorára, és valóban ez egy remek átirat. Prunyi Ilona zongorázott tehát. Egy Mozart szimfóniával folytatjuk a délutáni zenehallgatást, a 201-es köhögjegyzék számú A-dur szimfóniából hallgassuk az első tételt, ez is egy nagyon fülbemászó melódia, és egyébként nagyon egyszerű, ugye ilyen oktáv lépésekkel játszik Mozart, és sokszor tényleg ezek a legegyszerűbb zenék, a legzseniálisabbak, hát persze, ha megfelelő hangokat írnak le. Az Orpheus Kamara zenekar játszik.

Mozart 201-es körjegyzékszámú Ádur szimfóniájából ez volt a nyitótétel, az Orpheus kamarazenekar muzsikált. Igor Stravinsky tűzmadár táncjátékából hallgassuk most a Hercegnők körtánca tételt. A Budapesti Fesztiválzenekar játszik. Vezényel Fischer Iván.

Stravinsky Tűzmadár balettjéből hallottunk részletet. Azt hiszem a tűzmadár kapcsán inkább mozgalmasabb, hangosabb tételekhez vagyunk szokva, de ilyen szép lírai tételek is vannak benne. Ez volt a Hercegnők körtánca. A Budapesti Fesztivál zenekar játszott, vezényelt Fischer Iván. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, József Krogulszky oktetjének egy tételét. Krogulszky egy 19. századi lengyel zeneszerző volt, 1815-ben született, és fiatalon 1842-ben hunyt el. Az oktet harmadik tételét játsza most Monostori Gábor zongorán, és az Erdődi Kamara zenekar tagjai csatlakoznak hozzá.

0: József Krogulszky oktetjéből szólt a menüett, Monostori Gábor játszott zongorán, közreműködtek az Erdődi Kamarazenekar tagjai. 2:05.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban, mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt június 18-án csütörtökön, tehát holnap után 18 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik az évfordulós sorozatunk, Fejes Krisztina és Polgár Éva 4-kezes estjét hallhatják, Mozart, Mendelssohn, Gershwin műveket játszanak majd zongorán, tehát csütörtökön 6-tól a Dohnányi Központban. Aztán van 2 jegyünk az Óbudai Társas Körbe, pénteken, június 19-én este 7 órára. Az Anima Napok keretében lesz koncert, Omázs a Wagner Rita címmel, közreműködik Nagy Ervin és Kis Péter zongorán, Sáréti Márton hegedűn, Koppán Kata brácsán, Tóth Barnabás csellón, valamint az Anima Muzicé kamarazenekar művészei, Debussy, Veres Sándor, Mozart és Dvorzsák műveket játszanak, tehát pénteken este 7-től az Óbudai Társaskörben, ez lesz az Anima Napok első előadása egyébként. És van 2 jegyünk szintén pénteken, június 19-én este 8-ra a Szent István Bazilikába is. Folytatódik a pénteki orgona koncertek sorozata. Szotyori Nagy Gábor játszik a templom nagy orgonáján, és Tóka Ágoston a szentélyi orgonán. Közreműködik Cher Lívia szoprán és Borsodi László trombita művész. Népszerű klasszikusokat játsznak, például Albinoni, Liszt, Bach művek szerepelnek a programban. Tehát pénteken este a Bazilikában. A tárgynyereményünk pedig egy CD, a 3 tenor, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételeiből egy válogatás. Bach zenéjét fogjuk hallgatni a játékban, a Magnificat 3 tételét, és ugye Bach pályáját az életrajzírói annak alapján osztják szakaszokra, hogy mikor hol teljesített szolgálatot. Ez a tagolás 6 eltérő hosszúságú periódust jelöl ki, Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, aztán ismét Weimar, Köthen és Lipcse voltak Bach művészpályájának állomásai. A kérdésünk úgy szól, hogy melyik városban töltötte a legtöbb időt Bach? Tehát annak a városnak a nevét várjuk megfejtésként, ahol a leghosszabb ideig volt alkalmazott Johann Sebastian Bach. SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu, és nagyon fontos, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Johann Sebastian Bach magnifikátjából hallottunk részleteket, ez volt a rejtvényzenénk, és az volt a kérdésünk, hogy Bach melyik városban töltötte a leghosszabb időt, hol teljesített a leghosszabb ideig szolgálatot. Nos, a helyes válasz Lipcse, ugye 1723-tól haláláig 1750-ig, tehát 27 éven keresztül élt és alkotott Lipcsében. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, talán nem is volt annyira nehéz a mai kérdés, és közben megszületett az eredmény, már is mondom a szerencsés nyertesek neveit, Tótné Draskovics Erzsébet, Pécsi István, Tombi Judit és Szélpál Szilveszter. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Ezen a felvételen pedig Hans-Jörg Mammel, Hans-Jörg Mammel énekelt, illetve Stephen Maglott énekelt, Francis Jacob játszott orgonán, közreműködött a Richard Carr konzort, vezényelt Philippe Pierlo. Bach után most Dvorzsák zene következik, a D-moll szerenád moderátó tételét játsza a londoni filharmonikus zenekar, a karmester Christopher Hugwood.

Antonin Dvorák opusz 44-es D-moll szerenádjából szólt az első tétel. Ugye Dvorzsáknak van egy híres vonós szerenádja, ez a másik szerenád, ez pedig fúvósokra íródott, a basszus szólamot erősítik csak időnként vonósok, néhány vonós hangszer, de alapvetően ez fúvós hangszerekre készült. Ebből az első tételt játszotta most a londoni filharmonikus zenekar, vezényelt Christopher Hagwood. Zongora muzsikával folytatjuk műsorunkat. Szergej Rachmaninov prelüdjei közül hallgassuk most a Cis-mollt. Ez az Opus 3-as sorozat második darabja. Idil Biret zongorázik.

Szergej Rachmaninov híres, mondhatni hírhet, Cis-moll prelüdjét hallottuk, opusz 3, numero 2, Idil Biret zongorázott. A hírek előtt pedig hallgassuk még Franz Schubert ifjúkori szimfóniái közül a harmadik D-dur szimfónia negyedik tételét, és ez a szimfónia már nem csak a közelmúlt mestereinek, Haydnnak, Mozartnak emléke előtt hódol, megszólal benne a bécsiek körében futótűzként terjedő akkori legújabb zenei divat hangja is, Rossinié, és a negyedik tétel az egy ilyen tarantellára emlékeztető finálé, hát ebben is Schubert Rossini felé kacsint. Előadja a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Kovács János.

0: Ez volt Franz Schubert ifjúkori szimfóniái közül a harmadik D-dur szimfónia, és annak is a negyedik tétele. Előadta a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Kovács János. Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel, időjárás jelentéssel folytatjuk.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszkij szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7 csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit Kijev elutasít. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelő központok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiénés intézkedések ellen. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakoznak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Burna Szabolcs közölte. A rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben, valamint szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25-30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, 35-37 fok is lehet. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.

0: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu, és ezt az órát hárfa muzsikával indítjuk. Ugye Stravinsky mondta azt a hárfásokról, hogy szegények életük 90%-át a hárfa hangolásával töltik, és csak a maradék 10%-ban zenélnek. És hát valóban, ha ugye ellátogatunk egy szimfonikus zenekari koncertre, akkor tapasztalhatjuk, hogy a színpad már üres, de a hárfás még mindig hangolja a hangszert, tehát ugye valóban az összes húrt külön-külön be kell hangolni, és nagy igénybevételnek vannak kitéve ezek a hárfahúrok. Na de hallgassuk most Handel B-dur hárfa versenyének első tételét. Andrew Lawrence King lesz a szólista, közreműködik a hárfa konszort.

Handel B-dur hárfa versenyéből szólt az első tétel. Andrew Lawrence King volt a szólista, közreműködött a hárfa konzort. Umberto Giordano, André Chénié című operájából következik részlet, Gérard monológiát hallgassuk, a harmadik felvonásból Joséphine Damme énekel.

José Van Damme énekelte Gérard monológiát Umberto Giordano André Chénier című operájából. Közreműködött a Loarmenti Szimfonikus Zenekar, vezényelt Mark Sustro. Egy holnapi koncertet ajánlok figyelmükbe, a Két Bach, zenei örökség és megújulás. Ez a címe annak a koncertnek, ami június 17-én este 7 órakor kezdődik az Óbudai Társas Körben. Az első részben Carl Philipp Emanuel Bach zenéje szólal meg, a második részben Johann Sebastian Bach érett stílusának mesterművei hangzanak el. Német Zsombor játszik barokk hegedűn, Kallai Nóra, Viola da Gambán, Balogh Vera, barokk fuvolán, Kecskés Mónika csembalón. Tehát holnap este 7-től az Óbudai Társas Körben. Itt a Muzsikáló délutánban most Georg Drusecki C-dur szimfóniájából szól egy tétel, egy allegro, ez a finálé a szimfóniájának. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Bali János.

Georg Drusecki C-dur szimfóniájából szólt a negyedik tétel, az Allegro, előadta a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vezényelt Bali János. Közlekedési hír a BKK Infótól: baleset miatt lezárták a 12. kerületben az Istenhegyi utat a Lóránt út közelében. A 21-es, a 21A, a 210-es, 212-es, 212A és 212B, illetve 221-es autóbusz a Schwab-hegy és a Petényi út között nem közlekedik. A fogaskerekű, a 60-as villamos igénybevételét ajánlják. Zongora muzsikával folytatjuk műsorunkat. Gabriel Fauré Dolly szvitjéből hallgassunk két tételt, Bölcsődal és Miau. Tusa Erzsébet és Lantos István zongorázik.

Gabriel Fauré Dolly szvittjéből szólt két tétel, a Bölcsődal és a Miau, Tusa Erzsébet és Lantos István játszott zongorán. Részlet következik a Hamupipőke című filmzenéjéből, a Szerelmi keringőt hallgassuk. Patrick Doyle a zeneszerző, a londoni szimfonikus zenekart James Shearman vezényli.

0: Ez volt a Szerelmi keringő, a Hamupipőket című film zenéjéből. Patrick Doyle volt a zeneszerző. Előadta a londoni szimfonikus zenekar, vezényelt James Shearman.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6:02, Haydn-nal folytatjuk műsorunkat, aki ugye 2 cselló versenyt írt, most a korábbi, a C-dur cselló versenyből hallhatunk egy tételt. Ezt még abban az időben komponálta Haydn, amikor az 1760-as évek elején az Esterházy hercegek szolgálatába lépett, a művet pedig csellista kollégájának, József Weigl-nek ajánlotta, és aztán hosszú ideig pihent ez a kotta, 200 évvel később fedezték fel Prágában, addig nem is tudtak a létezéséről. Most az első tételt játssza Jean-Guillain Queyras, közreműködik a Freiburgi Barokzenekar, vezényel Petra Müllejansz.

Ez volt az első tétel Haydn C-dur cselló versenyéből. Jean-Guillaume Queyras volt a szólista, közreműködött a freiburgi barokk zenekar, a karmester Petra Müllejáns volt. Közlekedési hír ezúttal az Útinformtól. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé. Két kamion koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a helyszínen és mögött a torlódás 2 kilométeres. Vezessenek figyelmesen. Robert Schumann karneváljából következik részlet. Fischer Anni játszik zongorán.

Robert Schumann Opus 9-es karneváljából hallottunk öt tételt, Fischer Anni zongorázott. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Beethoven Opus 103-as Ez-dur oktettjét. Ez egy fúvós oktett, két oboára, két klarinétra, két fagotra és két kürtre komponálta, még 1792-ben Bombban, mielőtt Bécsbe utazott volna, és valószínűleg ő is szerette ezt a művét, mert később átírta vonós négyesre, ez lett az első vonós négyes, az Opus 4-es. Ugye ez az Opus 103, ez egy megtévesztő szám, magas szám, de ez viszonylag fiatal kori alkotás. Hallgassuk most az oktettből az első tételt, az Allegrót a berlini filharmonikusok fúvósai játszanak.

0: Az első tételt, az Allegrót hallottuk Beethoven opusz 103-as S-dur oktettjéből. A Berlini Filharmonikus Zenekar fúvósai játszottak. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Molnár Endre kezelte. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádió műsort is megtalálják, illetve ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Én további jó rádiózást kívánok, hamarosan kezdődik majd a muzsikus legendák. Én búcsúzom, Bolla Milánt hallották, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában William Vincent Wallace Lurlin című romantikus operájának történetét tárja elénk László Ferenc. A Lorelei legendáján alapuló történet címszerepét most Rachel Kelly énekli. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurlin operakórust Halász Péter irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufflé zenekarra komponált három táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 37 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
3: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
4: Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
3: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
5: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
3: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyasztót Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attila vagyok, a muzsikus legendák szerkesztő műsor vezetője. Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn, George Gershwin, és 38 év. Mindössze ennyi adatot meg a nagy zeneszerző zseniknek, mint ahogy ennyit élhetett mai muzsikus legendánk is, Mario Lanza. Az ő élete mindennek volt mondható, de unalmasnak nem. Inkább egy fordulatokban bővelkedő Shakespeare tragédiára hasonlított. A világhírű énekes színész 1921-ben látta meg a napvilágot Alfredo Arnold Cocozza néven. Philadelphiában olasz bevándorlók gyermekeként nevelkedett, és otthonában egyfolytában szólt a zene, hiszen családja is muzikális volt. Olyan igazi olasz család lehetett ez. Rengeteg lemezük volt, és a kisfiúnak voltak kedvenc előadói. Különösen Enrico Caruso és Beniamino Gigli opera felvételei nyűgözték le. 5 éves korától énekelt, persze hivatalosan nem tanult. De az iskolából ki kellett maradni, mert a családi boltban kenyeret keresett, dolgozott. Aztán, mint a mesében, a szegény külvárosi gyerek az opera színpadok egyik legfényesebben tündöklő csillaga lett, akit a film még népszerűbbé tett. Ám a fényes pálya mögött tragikus sors húzódott, a közönség kedvence végül is összetörten idegenben hunyt el. Otthon Alfredo csak Freddynek becézték. Apja nagyon fiatal volt, amikor úgy döntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokba emigrál. Anyját hívták Maria Lanzának. A kisgyerek nagyon sok időt töltött anyai nagyapjánál, aki kedvtelésből festegetett, és egy hatalmas gyűjteménye volt Caruso lemezeiből. Nem véletlen tehát, hogy Freddy hamar nagy csodálójává vált világhírű honfitársának. A sors különlegessége egyébként, hogy Lanza abban az esztendőben született, amikor példaképe Caruso meghalt. Gyakran meghallgatta nagyapja összes lemezét, a rajtuk levő darabokat pedig próbálta saját hangján. Olyan tenorszerű hangja volt, és ezeket próbálta elénekelni. Elsőként Umberto Giordano Andrés Chenier című operájának első felvonásából hallgatunk meg egy áriát. Mario Lanza partnere a Hollywood Bowl szimfonikus zenekara, vezényel Ormándi Jenő.

Umberto Giordano André Chénier című operájából énekelt egy áriát Mario Lanza, a Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát Ormándi Jenő irányította. Lanza édesanyja nagyon szívesen énekelt, azt mondják, hogy gyönyörű szoprán hangja volt, és imádta az operát, de nem lehetett énekes nő, mert az apja nem járult hozzá. Azonban rögtön felfedezte fia nem mindennapi érdeklődését, tehetségét a muzsika és az éneklés iránt. Így néha vakulásig dolgozott, hogy a fiát énekórára járathassa. Freddy így akkor egy nagyon híres opera énekesnőnél tanulhatott, aki 1940-ben meghallgatást intézett el neki a Városi Zeneakadémiára. Itt került kapcsolatba Serge Kusevicki neves orosz karmesterrel, aki akkor tájt vezényelt Amerikában. Az ajánlások hatására a dirigens ráállt arra, hogy meghallgassa a fiú nem mindennapi hangját. Ez nagy dolognak számított, hiszen Kusevickit mindenki megpróbálta megkörnyékezni, remélve, hogy a pályáján előbbre jut. Állítólag Kusevicki később azt mondta neki, hogy a tied olyan hang, amilyet 100 évente egyszer hallani. A fiatal ember egyébként a Bajadzsokból énekelt egy áriát, amivel Kusevickire olyan mély benyomást tett, hogy az idős mester felkiáltott, ez valóban kivételes hang, velem kell jönnöd Berkshire-be, ami azt jelentette, hogy a Massachusetts-i Berkshire Music Centerbe kell menni, ahol az évenként megrendezett Tanglewood-i zenei fesztiválra készültek fel, ideális környezetben, fél hivatásos, fiatal zenészek, énekesek. Hallgassuk meg ezt az áriát a Bajadzsokból. Mario Lanza hangja szól.

Ruggiero Leon Cavallo Bajadzók című operájából hallottunk egy áriát Mario Lanza előadásában. Az 1951-es felvételen nem tudni milyen zenekar játszott, csak az, hogy Ray Sinatra vezényelt. Gondolom a híres amerikai karmester zenekar vezető és hangszerelő a saját zenekarát irányította a felvételen. Sinatra egyébként főként könnyű zene és szórakoztató műsorairól vált ismerté. Neve ellenére egy nem állt rokonságban Frank Sinatra családjával, zenekarával elsősorban tánczenét, örökzöld slágereket és filmfeldolgozásokat adott elő. Na de térjünk vissza a mai muzsikus legendánkra. Kuszewicki elismerése hatalmas lökést adott Alfredo Arnold Kokodzának. Freddy komolyan hozzálátott, hogy tovább képezze magát, finomítsa az adottságait, és mint legjobb növendék elérte, hogy 1942-ben a Windsori Víginők című Otto Nikolaj operában Fenton szerepét elénekelhesse. Ezzel többek között a New York Times kritikusának elragadtatását is kivívta. Ebben az időszakban vette fel a Mario Lanza művésznevet édesanyja iránti tiszteletből. Most Eduardo Di Capua talán leghíresebb dalát halljuk. Ki is találták, gondolom, hogy ez a dal az O Sole Mio.

Az O Sole Mio, ez a fülbe mászó olasz dal hangzott el Mario Lanza tolmácsolásában, akinek ígéretes pályafutását a II. Világháború megakasztotta. Az Egyesült Államok hadba lépése után 42-ben a légierő művészeti alakulatához osztották be, hogy a fronton szórakoztassa a katonákat. Még egyenruhát viselt, amikor már szerződést kapott az RCA kiadótól, leszerelése után egy bajtársa húgát feleségül vette. A katonaságnál részt vett néhány előadáson, méghozzá olyan sikerrel, hogy a bajtársai az

Air Force Caruso-ja címmel tisztelték meg, később persze az amerikai Caruso címet is ráaggatták. Most Agustín Lara Granada című slágerét hallgatjuk meg.

A Granada című olasz dal hangzott el Mario Lanza tolmácsolásában, akit ebben az időszakban rengeteg mindenre fölkértek, musical főszerepektől kezdve, operettslágerekig mindent énekelt. Magánélete úgy alakult, hogy 1945-ben megnősült, 4 gyermekük született. Kalin énekesnői karriert futott be, és 97-ben autóbalesetben életét vesztette. A kisebbik fiú már 37 évesen, a nagyobbik 55 évesen halt meg szívinfarktusban. Lanza felesége kevesebb, mint fél évvel élte túl férjét, 1960-ban halt meg, miután sikeresen vegyítette a nyugtató tablettákat az alkohollal. Mennyi ember vesztette el, sőt veszti el manapság is így az életét, jegyzem meg zárójelben. Mario Lanza átköltözött New Yorkba és folytatta a tanulást ügynöke révén, aki zongora és énekleckéket szervezett neki. Elkerült másik példaképének, G-nek tanárához, az adottságainak köszönhetően elnyert egy tanulmányi ösztöndíjat is. Rádióműsorokban, koncerteken szerepelt, és egy tenorokból álló trió tagjaként nagy népszerűségre tett szert. Az egyik felvétele eljutott egy híres filmstúdió elnökéhez, aki ezután jegyet vett Lanza egyik Los Angeles-i fellépésére. A látottak és hallottak őt is lenyűgözték, és egy 7 éves szerződést iratott alá a hatalmas hangú és nagyon jóképű fiatal tenoristával. Lanza első filmjének forgatása előtt New Orleansban igazi operában is felléphetett. Puccini Pillangó kisasszonyában Pinkerton szerepében láthatták. Egyébként érdekesség, hogy a legnagyobb operasztárok által is istenített tenor életében összesen 2 énekelt színpadon. Most a szerelmi kettőst hallgatjuk meg a Pillangó kisasszony első felvonásából. Jint Francis és Mario Lanza énekel, a Hollywood Bowl zenekarát Ormándi Jenő vezénylik.

Giacomo Puccini pillangó kisasszony című operájának első felvonásából a szerelmi kettős Jean Francis és Mario Lanza énekelte. Az énekesnő Lanzával egyidős volt, és nagyon népszerű, főleg Mozart és Puccini műveinek szerepeiben. Operett felvételei révén Jean Francis a könnyedebb repertoár kedvelői között is ismerté vált. Hangja elegáns és hajlékony volt, úgyhogy gyakran választották romantikus hősnők megszólaltatására. Lanza elég hamar az 50-es évek szupersztárja lett. Már az első filmje után a közönség imádta, de az 1951-ben bemutatott A nagy Caruso addig elképzelhetetlen magasságokba röpítette. Lanza elképesztő átéléssel, muzikalitással személyesítette meg gyermekkora bálványát, és abban az évben ez volt a világ legjobban jövedelmező filmje. Akárcsak az első szupersztárt, Liszt Ferencet, őt is ünnepelték mindenhol. Turnéjén a rajongók ostromolták, az ő portréját lehetett látni a leghíresebb újságok címlapjain. De ő volt az is, aki a klasszikus és a pop kategóriában is aranylemezt kapott. Hajlékony, jellegzetes hangja a szakmát is elbűvölte, még a közismerten kritikus karmester Arturo Toscanini is tőle szokatlanul így jellemezte: ez az évszázad hangja. Toscaninivel sajnos nem találtam felvételt vele, de egy árját a Toszkából igen. Cavaradossi szerepében énekel most muzsikus legendánk.

Giacomo Puccini, Toscazzini, Opera e Abola, Levél áriát énekelte Mario Lanza. A Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát ezúttal is Ormándi Jenő vezényelte. 47-ben Lanzát meghívta az MGM egy 7 zenés filmből álló sorozatra. Az impresszáriója ezt buzgón szervezte éveken át. Turné sorozatot is kezdett szintén az MGM égisze alatt. Az első zenés filmje az Éjféli csók, ebben egy zongora szállítót alakított. A forgatás után vált valóssá Lanza régi álma, hogy egy operaházban is felléphessen, ekkor játszotta Pinkertont, és a kritika osztatlan elismeréssel jutalmazta őt. Népszerűsége és munkái nyomása alatt, ahogy említettem, nem volt alkalma túl sok operában szerepelni, ezt a kritikusok és főleg a közönség óriási veszteségnek tartotta. 1949-ben lemezre vett románcaival elnyerte az év legjobb felvétele díjat, és a következő évben forgatta a Halászlegény frakban című filmjét. Ebben a leghíresebb dala Be My Love. Most ezt halljuk, utána ugyanebből a filmből meghallgatunk még egy dalt, aminek címe Sohasem foglak szeretni.

A Be My Love és a Sohasem Foglak Szeretni című dalokat hallottuk, Nicolas Brodsky slágereit, Mario Lanza és a Jeff Alexander ének együttes, valamint egy ismeretlen zenekar jóvoltából. Mario Lanza hihetetlenül népszerű lett, saját show-ja volt a televízióban, méghozzá heti rendszerességgel, ennek 59 részét rögzítették. Ebben a showban Lanza, amellett, hogy hírességeket látott vendégül, bemutatta lelkes közönségének, hogy mire képes, énekelt Verditől, népdalokon keresztül, Cole Porteren át a vallásos énekekig mindent. Mi a szerelem? Cole Porter dalát énekli Mario Lanza.

Cole Porter Mi a szerelem című dalát énekelte muzsikus legendánk Ray Sinatra zenekarának élén. Amilyen gyorsan felívelt Lanza csillaga, olyan gyorsan le is áldozott. Egy dühös szóváltás vetett véget amerikai karrierjének. 1954-ben vitába keveredett a Diák Herceg című film rendezőjével, aki kifogásolta a porosz herceg szerepéhez nem illő szenvedélyét éneklés közben. A feldühödött énekes a szóváltás végén közölte, hogy amíg nem cserélik le a rendezőt, ő nem dolgozik. A stúdió bírsággal és eltiltással sújtotta a Lanzát, a szerepet másra osztották, igaz, a rendezőt is lecserélték. A botrány után viszont már nem keresték a producerek, a vagyona megcsappant, és bánatában inni kezdett, és nagyon meghízott. A sajtó rögtön hátat fordított neki, és ellenségesen kezdtek róla írni, ugye ismerős ez a hozzáállás. A média és a saját környezete elől Lanza Olaszországba költözött, ahol mindent újra kezdett. Két filmet forgatott, turnén ismét tombolva ünnepelték, még a hangja is visszajött valamennyire. Egy római előadáson egy opera 260 tagú kórusát és zenekarát is túl tudta énekelni. Most Donizetti Szerelmi Bájital című operájából hallgatjuk meg Nemorino románcát.

Gaetano Donizetti szerelmi bájita a című operájából Nemorino románcát énekelte Mario Lanza. A Hollywood Bowl szimfonikus zenekarát ezúttal is Ormándi Jenő vezényelte. A megterhelő életvitel, na meg a drasztikus fogyókúrák megviselték muzsikus legendánk hangját, ráadásul az alkoholhoz ő is mindenféle gyógyszert szedett. 1958-ban még leforgatta a Róma 7 dombja című filmet. Ebből az alkalomból lemezre vette világhírű dalát, amelyről a film a címét kapta. Egy évvel később játszott el az utolsó filmes főszerepét, úgy mint azelőtt Gábor Zsazsa oldalán. Az opera kedvelők persze mindig kapacitálták, hogy énekeljen operában is. A Milánói Scala a Rigoletto hercegét kérte tőle, a Nápolyi Teatro San Carlo rábízta a választást. Lanza a bajadzókat választotta, de a sors már nem engedte meg neki az álom megkoronázását, a nagy visszatérést. Most a herceg áriája szól a Rigolettóból.

Giuseppe Verdi Rigoletto című operájának sláger áriáját énekelte Mario Lanza, aki rövid pályafutása alatt is maradandót alkotott. Példaképének tekintette korunk szinte minden nagy tenorja, de csodálta Elvis Presley is. José Carreras bevallotta, a Nagy Caruso című film indította el az énekesi pályáját, Maria Callas pedig élete legnagyobb hibájának nevezte, hogy nem énekelt együtt a legcsodálatosabb tenorhanggal, amit valaha is hallott. A Nagy Caruso című filmből hallunk egy dalt. A zeneszerző Paolo Tosti.

0: A Nagy Karúzó című film betétdalát, amit Paolo Tostiért Mario Lanza énekelte, aki többször elnyerte a legjobb filmes alakításdíjat, és ez a film nagyon nagy népszerűségre tett szert, a dalait lemezre vették. Lanza tele volt tervekkel, amikor 1959. szeptemberében kórházba került. Pár hónappal korábban már átesett egy szívrohamon, és ezúttal a római Valle Giulia klinikára szállították, ahol mindössze 38 évesen elhunyt. Halálának oka nem teljesen tisztázott, szívroham, tüdőembólia is felmerült. Ahogy említettem, özvegye mindössze 5 hónappal élte túl, miután Hollywoodba visszatérve túl adagolta magának a drogot. Mario Lanzát egy kaliforniai temetőben helyezték örök nyugalomra. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyastót Krisztina nevében, és Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel ismételjük meg, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova műsorában most Maurice Durufle zenekarra komponált 3 táncát hallgathatják meg. A 40 éve elhunyt francia orgonaművész és zeneszerző kevés művet publikált, melyeket gyakran átdolgozott. Most a Bambergi Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg a műveket. Vezényel Jean-Jacques Cantoreau. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 37 perckor, a Bartók Rádióban. Szerda este Alexandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongoratanulmányait, többek között Grigori Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból, szerdán 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában egy igazi opera különlegességet, William Vincent Wallace Lurlin című háromfelvonásos romantikus nagyoperáját hallgathatják majd meg, méghozzá annak a 2024. július 26-i dublini koncertszerű megszólaltatásnak a lemezfelvétele révén, amelynek karmestere Halász Péter volt. A 19. század egyik legsikeresebb, ám utóbb szinte teljesen feledésbe merült angol nyelvű operájáról beszélvén, az elkövetkező percekben szót ejthetek majd többek között egy nevezetes palaszikláról és egy bálnavadászhajóról, magyarországi Matildról és a tengeri dráma zsánerről, az elkótyavetyélt szerzői jogról és egy nápolyi emlékről, a Rajna szirényéről, valamint Ausztrália Paganiniéről. És az ismertetést kezdjük is vele, vagyis a ma esti opera zeneszerzőjével, William Vincent Wallace-szal. Annál is inkább, mivel róla nemhogy az operai érdekű keddestéken, de egyebekben sem igen eshetett még sok szó műsorainkban. Nos, ő 1812-ben a brit korona alá tartozó Írországban született, zenei eszmélkedése és pályafutása pedig egészen hasonlóan indult ahhoz, ahogy a 19. század másik, nálánál jóval híresebb angolajkú komponistájáé, Arthur Sullivané. Mert hogy mindkettejük édesapja katonazenekar karmestere volt, és a kis Wallace is egész sor hangszeren tanult meg játszani az atyai szolgálat révén. Vagyis remekül hegedült és zongorázott, de szintúgy igen jól klarinétozott és orgonált is. Felnövekedvén ilyes formán templomi orgonistaként, majd színházi hegedűsként is dolgozott, 23 esztendős korában pedig a nehéz helyzetű ír szigetről emigrált a messzi és akkor még igencsak vadregényes Ausztráliába. Itt rá és a kisvártatva hozzá csatlakozó édesapjára, meg a többi kisebb és nagyobb Wallace-ra szinte kultúrhéroszi szerep várt a zenei kultúra meghonosítása terén. Zeneiskolát, konzervatóriumot alapítottak, és kereskedelmi céllal hangszereket importáltak a kontinensre. És mert ma esti komponistánk volt az első hangszeres virtuóz azon a tájékon, hát játékának lelkes hallgatói ráaggatták az Ausztrál Paganini nevet. Pár évvel később Wallace elhagyta az ötödik kontinenst és az első feleségét, és ha igaz, úgy egy bálnavadász hajó fedélzetén elérkezett Új-Zélandra. Ám 1841-ben már a mexikóvárosi olasz operatársulatot irányította, majd az Egyesült Államokban ünnepeltette egyként bravúros zongora és hegedű játékát. 1845-ben viszont már Londonban működött, és itt kezdte meg operaszerzői karrierjét is. Számunkra munkásságának ez a vonulata értelemszerűen különösen fontos. Mégis, mielőtt ide elérnék, hallgassunk bele egy más jellegű Wallace műbe. E szorgos és sokfelé bolygott férfiú ugyanis seregnyi úgynevezett szalondarabot komponált. Zongora kíséretes dalokat, kellemes zongora műveket, akár ismert operák témáira, vagy épp a kor elfogadott és népszerű táncformáira, a keringőtől a polkán át a mazurkáig. Mindennek érzékeltetésére szólaljon meg most Wallace nápolyi emlék című barkarolája. Rosemary Tuck zongorázik.

De most már vissza az opera műfajához és az 1845-ös Londonhoz, ahol is a Drury Lane színházban bemutatták Wallace Maritana című operáját, amely hatalmas sikert aratott. Az opera, amelynek középpontjában és címszerepében egy spanyol cigánylányt találunk, nemzetközi hódításra is indult. Így felén közeledve Bécsig is eljutott. A komponista pedig rögtön igyekezett tovább haladni ezen az ígéretesnek tetsző és oly vonzó úton. Vagyis egy bő esztendő múltán már be is mutatták a következő operáját, amely a Magyarországi Matild címet viselte. Erről a műről szégyen szemre nem tudok többet mondani, és még azt sem tudom megtippelni, hogy vajha valós történelmi alak rejtezhet-e a Magyarországi Matild nevezet mögött. Tájékozatlanságomat, ha nem is menti, de mellékesé teszi az a tény, hogy Wallace ezzel az operájával és az ezt követő zenés színpadi művei döntő többségével sajnos amúgy sem szerzett örök hírnevet magának. Mindebben komoly része volt annak a ténynek, hogy a londoni operajátszás akkori közegében a hazai szerzők eleve számottevő hátrányból indultak. Lévén a londoni közönség rég megszokta, hogy az opera, a romantikus opera, olasz, s ha nem az, hát legalábbis francia vagy német. Mindemellett Wallace karrierjének alakulásában akadtak személyi jellegű változók is, mint amilyen a zűrösebb magánélet és a billenékeny üzleti érzék volt. Az előbbi kapcsán a korábban már futólag megemlített első feleséggel újra kezdett házasság, majd a végső szakítás és egy német zongoraművésznővel kezdett, némiképp rendezetlennek tűnő együttélés hozható szóba. Ami a pénzügyek kezelését illeti, az 1865-ben francia földön meghalt Wallace felettébb kevés vagyonnal rendelkezett elhunytakor. És ez azért is érdemel külön említést, mert ekkor már 5 éve szerepelt a színpadon, sőt a színpadokon a ma este felhangzó operája, a Lurline. Az egyetlen olyan Wallace opera, amely az első siker a Maritana magaslatára felért, sőt, talán meg is haladta azt. Hogy ebből a komponista mégis miért nem profitált, arról kisvártatva beszélek majd. De előbb essen szó az opera keletkezés történetéről és tárgyáról. A Lurline név a Lorelei angol változata, vagyis ahhoz a mitoszhoz kapcsolódik, amelynek fűszínhelye a Rajna fölé magasodó Lorelei nevű palaszikla. Itt rezideálna a legenda szerint az azonos nevű szép és szép hangú szirén, aki énekével és egyáltalán csáberejével pusztulásba rántja a megzavart koncentrációjú hajósokat. De ahogyan az az ilyen, a romantika korában széltében szétterjedő, versben és színpadon egyaránt számtalanszor feldolgozott témával megesik, a névhez Lorelei vagy épp Lurline formában már akkor egészen másfajta történetvariánsok is hozzá.

tettek az ír-angol szerző új operájának. Sajnálatos módon épp így nem került akkor bemutatásra Londonban, majd Berlinben sem a dalmű, amelynek librettóját az az Edward Fitzball nevű népszerű melodrámaíró jegyezte, akit a maga korában úgy tartottak számon, mint a tengeri dráma zsánerének elismert specialistáját. Hogy mást ne mondjak, ő is írt egy bolygó hollandit. Wallace tehát úgy tűnt, hiába foglalatoskodott hosszú éveken át ezzel a témával, és talán a hiába valóság érzete magyarázhatja és mentheti azt a döntését, hogy 1858-ban mindössze 10 shillingért eladta, azaz, hogy elkótyavetyélte a Lurlin előadási jogait. Így hát közvetlenül vajmi kevés haszna lehetett abból, hogy 2 évvel később, 1860. február 23-án a londoni Covent Garden Operaházban bemutatták e művét. Méghozzá igen nagy tetszést kiváltva. A kritikusok úgy vélték, Wallace operája kiállja az összehasonlítást a legjobb német, olasz és francia kortárs zenés színpadi alkotásokkal. És a Lurlin pár éven belül Amerikába és Ausztráliába is eljutott. Nagy-Britanniában pedig mintegy 3 évtizeden át játszották kisebb-nagyobb operatársulatok, míg nem a 20. század kezdetére nagyjában egészében feledésbe merült Wallace-nak még ez az egy operája is. Érdekes azonban, hogy a Lurlin az angol nyelvterületen túl már addig sem volt képes érdemi hódításra. Ennek a tartózkodásnak, illetve ezzel ellentétben a mű szigetországi huzamos népszerűségének részben az lehet a magyarázata, hogy az opera tele van angolosan könnyed, ha úgy tetszik, már-már súlytalan szakasszal. Olyan részletekkel, amelyek mintegy megelőlegezték a Gilbert és Sullivan operettek hangvételének legalábbis az egyik fő összetevőjét. Bizonyítsa most ezt hamarjában a Lurlin egyik kórus részlete a második felvonásból, a Halász Péter által vezényelt előadás részleteként.

És most már következzen a Lurlin cselekménye, amely összességében inkább emlékeztethet majd minket a Ruszalka, vagy éppenséggel a néhány hete közvetített Undine cselekményére, mint a Heine versből is ismerős Lorelei sztorira. Nos, az

Első felvonás kezdetén víz alatti barlang palotájában a folyó, a Rajna királyát találjuk a színen, amint bánkódik leánya, a felső világ, az emberi szféra iránt olyannyira érdeklődő szépséges nimfa Lurlin miatt. Ő hárfázva és dallal az ajkán jelenik meg. Arról énekel, hogy meglátott a folyón hajózni egy előkelő ifjút, akibe azon mód bele is szeretett. Ez a fiatalember Rudolf gróf, aki fényűző és ezzel összefüggésben igen költséges életet él. Épp ezért olyan házasságot kíván kötni, ahol a hozomány nagyban javít majd anyagi helyzetén. Van is egy választottja, Giva, Trumfels báró leánya. Csak hogy kisül, hogy őket is ugyanilyen szándék motiválja, vagyis mindkét fél a másik révén próbált volna vagyonhoz jutni. A báró kisasszony felbontja az eljegyzést. Rudolf gróf erre regényesen viharvert kastélyában vigasságba folytja, amúgy is meglehetősen mérsékelt bánatát. Itt azonban felbukkan Lurlin, aki egy varázserejű gyűrűt húz az ifjú ujjára. Rudolf azonnal beleszeret a lányba, és amikor Lurlin távozik, a gróf csónakra száll, hogy megtalálja szerelmesét. Ám ekkor hatalmas vihar támad. A folyam királya és az ő vízi szellemei örvényt kavarnak, amely Rudolf ostul elnyeri a csónakot. Az első felvonásból halljuk a librettista Edward Fitzball vízi jártasságára nagyban támaszkodó finálé záró.

Az első felvonás végén tehát Rudolf gróf Rajna fenekére került, csak hogy a varázsgyűrűnek köszönhetően itt is életben marad. Mi több, boldogan él Lurlin oldalán, a víz alatti palotában, ahol szerelmükről és a bor örömeiről szól az ének. Mindeközben a gazdag vőlegényre vadászó báró kisasszony már bánja, hogy felbontotta az eljegyzését, és siratja elveszett és elvesztett Rudolfját. Lurlin palotájában Rudolf nosztalgiával gondol vissza odahagyott régi barátaira és kastélyára. Szerelmes asszonya megengedi neki, hogy 3 napra visszatérjen a felső világba. A férfi tehát hosszú kimenőt kap, és magával vihet a felszínre néhányat a Rajna kincseiből is. Távozása azonban mély szomorúsággal és baljós előérzettel tölti el a nimfát. A második felvonásból hallgassunk bele a pár víz alatti boldogságának, egyszer s mind a folyamként habzó bor méltatásának szakaszába. Rachel Kelly, Luis Gomez és a Lurlin Opera kórus énekel.

Amint azt előre sejthettük, Rudolf kimenője rosszul végződik. A volt menyasszonyt ugyanis lenyűgözik a gróf rajnai kincsei, és elhatározza, hogy mégiscsak Rudolf felesége lesz. Ezért lelopja az ujjáról a varázsgyűrűt, és a folyóba dobja azt. A varázs hiány a férfi újra visszasüllyed korábbi léha életébe, és Siegfried módjára megfeledkezik elhagyott kedveséről. Érthető tehát, hogy a vízi hölgy a férfi megszegett ígéretét siratja, és méltán érez neheztelést. Ám nem annyira, hogy ne mentse meg a szeretett férfi életét. Rudolfot ugyanis mulató társai el akarják veszélyteni, hogy kifoszthassák a kastélyát. Épp a folyóparton zajlik a soros lakoma, ahol a megtalált gyűrűvel a kezében megjelenik a címszereplő. Szemére veti a férfinak az álhatatlanságát, a gróf pedig azon mód újra Lurlin hatása alá kerül. Így hát a bárólány már hiába próbálja magának megtartani a férfit, hiába fedi fel előtte a merénylet kísérlet tervét is. Rudolf nem akar a volt jegyesével és annak apjával elmenekülni, így a megmentés munkája a rajnabéli szerelmes asszonyra marad. Az ő kérő szavára kiárad a folyó, és látványos színpadi jelenet gyanánt elnyeli az összeesküvőket. Az ekkor már a gyűrűt újra az ujján viselő Rudolf persze megmenekül, és a hullámok révén ismét eljut a víz alatti palotába, ahol a pár végre megkezdheti örök boldogságát. Befejezésül következzen a mozgalmas végfinálé záró, immár happy endet jelző szakasza a Halász Péter által vezényelt dublini koncert felvételéről. Méghozzá úgy, hogy végül még akár Wallace atyai katonazenekari indítatása is az eszünkbe juthat.

0: kérem, ha sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, és az idejük is engedi, úgy fedezzék fel ma este William Vincent Wallace operáját, a Lurlint. És persze hallgassák majd műsorunkat jövő kedden is, amikor újfent egy delikát különlegesség, Jean-Joseph de Mondonville 1742-es operája, az Izbé lesz műsoron, a művet újrafelfedező 2016-os Vashegyi György által vezényelt megszólaltatás hangfelvétele révén. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Természetesen zárásképpen ezúttal is megemlítve azt a lehetőséget, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. Viszont hallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgtak egyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalatokon alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazpromnyeftnek a tárgyalásokra. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától hajnali 2 óráig Márai Sándor ikonikus művét, az egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó Márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a Múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok, ma helyenként holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Katona Márta nevében is. Én Bolna Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám a prológban már felvezette, ma este William Vincent Wallace Lurleen című három felvonásos operáját hallhatják. A szereposztás a következő. Lurleen Rachel Kelly, szoprán, Rudolf Grof, Luis Gomez, tenor, Rina Berg, Ashley Riches, bassbariton, Giva, Gemma Ibrien, mezzoszoprán, Zelik, Thomas D. Hopkinson, basszus, Tranfels Baro, Rotri Dunn, bassbariton, Liba, Anne Brady, mezzoszoprán, Wilhelm, William Pearson, bariton. Közreműködik az Ír Szimfonikus Zenekar és a Lurleen Opera Kórus. Vezényel Halász Péter. Hallgassuk az első felvonást.

0: Az első felvonást hallottuk William Vincent Wallace Lurline című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő, a főbb szerepeket említem csak. Lurline, Rachel Kelly, szoprán, Rudolf Grof, Louise Gomez, tenor, Rene Berg, Ashley Riches, baszbariton, Giva, Gemma Nee Brienne, mezzoszoprán. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline operakórust Halász Péter vezényli.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája szerdai adásában Ferencsik János vezényel. A 42 éve elhunyt, kétszeres Kossuth díjas, karmester, korrepetítor, tanár, az Operaház főzeneigazgatója, a Magyar Állami Hangversenyzenekar vezetője, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnök karnagya volt. Ferencsik János a Mesterek órájában. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova csütörtöki és pénteki műsorában a MÁV szimfonikus zenekar játszik. Most Ten Dan és Aram Khachaturian alkotásai szólnak a zeneakadémiai felvételen. Hegedűn közreműködik Mariam Abuzara, a karmester a grúz Miriam Kukhunaisvili. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, csütörtökön és pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Ma este William Vincent Wallace Lurline című három felvonásos operáját hallhatják. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline operakórust Halász Péter vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

the key to my vast treasures.

A második felvonást hallottuk William Vincent Wallace Lurlin című három felvonásos operájából. A szereposztás a következő, a főbb szerepeket mondom csak. Lurlin, Rachel Kelly, szoprán, Rudolf Grof, Luis Gomez, tenor, Rinneberg, Ashley Riches, bassbariton, Giva, Gemma Nee Brien, mezzoszoprán. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurlin operakórust Halász Péter vezényli. Következik a befejező, harmadik felvonás.

0: William Vincent Wallace Lurline című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztás a következő volt. Lurline Rachel Kelly szoprán, Rudolf Grof Luis Gomez tenor, Rene Berg Ashley Riches bassbariton, Giva Gemma Nebrien mezzoszoprán, Zelik Thomas D. Hopkinson basszus, Tranfels Báró Rotri Dan bassbariton, Liba M. Brady mezzoszoprán, Wilhelm William Pearson bariton. Az ír szimfonikus zenekart és a Lurline operakórust Halász Péter vezényelte. Műsorunk végén a szerkesztő Katona Márta nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenőtérőknek jó éjszakát, a még fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában Vikárius László új könyvéről, a Cantata Profanáról beszélgetünk.
2: Fontos, értékes, évtizedek óta létező könyvsorozat, mint az Oxford University Press ad ki, és amelyik kifejezetten művek keletkezés történetét állítja a középpontba.
1: Összhang. Most jelent meg. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután Johannes Brahms műveket ad elő a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Az Archív 1968-as zeneakadémiai felvételen két nagyszabású első mű, a D-moll zongora verseny és a C-moll szimfónia csendül fel előadásukban. Zongorán közreműködik a 85 éve született Dino Csáni, a karmester Claudio Abbado. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Negyven évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a 20. századi francia zenei élet egyik óriása, Maurice Durufflé, orgonaművész, zeneszerző. Az évfordulón egy, talán kevéssé ismert művét idézzük. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula, akinek egyik legkedvesebb 20. századi alkotója, Maurice Durufflé. Talán, mint sokan, én is orgona műveivel találkoztam először. Ez persze nem véletlen, hiszen publikált művei között a legtöbb a saját hangszerére írt alkotás. Ám ezek száma összességében igen kevés. Életében 14 darabját engedte megjelentetni. Ez furcsa annak ismeretében, hogy hosszú alkotói élet adatott neki. 73 éves koráig, mint előadó és zeneszerző is igen aktív volt, míg egy autóbaleset véget nem vetett koncertszerű és az egyházi szolgálatban résztvevő zenélésének. 1930-tól 75-ig, azaz 45 éven át volt a párizsi Saint-Étienne-du-Mont orgonistája. Tehát majd fél évszázadot töltött a csodás üvegablakokkal és páratlan szószékkel ellátott a Pantheonhoz közel található csodálatos építményben. Műveinek nagy része is itt készült, a templom csöndjében, magányában. Darabjait hosszasan javítgatta. Egy-egy pár perces tételt gyakran évekig alakítgatott. Mestere Louis Vierne a szintén zeneszerző orgonaművész volt. A vakon született lángelme növendékének jelenlétében hunyt el 1937. június 2-án a Notre Dame-ban játék közben az orgona játszóasztalára borulva szívinfarktusban halt meg. Durufflé kiváló kapcsolatot ápolt kortársával, Francis Poulenc-kel, akinek meg annyi regisztrációs tanácsot adott orgona versenye írásakor. Zenei világára a hagyományőrzés, a konzervativizmus jellemző. Teljességgel elutasította a jazz megjelenését a kortárs zenében. Legismertebb műve 1947-ben írt Requiemje, ezt a világszép alkotást több változatban is elkészítette. Három zenekari darabja, mint említettem, nem tartozik legismertebb művei közé. Magyarországon hangversenyen talán soha nem is szólalt meg. A három tétel egy-egy karakter. Az első egy divertimento, melyből Maurice Ravel természet közeli zenei világa is kiköszön. A második egy lassú tánc, a záró 5 perc egy tamburin. Ebben Paul Dukas híres szimfonikus szkercójának, a bűvészi nasnak karakterei lelhetők fel. Következzék tehát Maurice Durufle 6. opusza, a három zenekari darab, a Bambergi Szimfonikus Zenekar élén Jean-Jacques Cantoreau.

0: három zenekari darabjának bemutatásával emlékeztünk a 40 éve ezen a napon elhunyt francia orgonaművészre és zeneszerzőre, Maurice Durufflére. A Bambergi Szimfonikus Zenekart az imént hallott 1997. novemberében a Bajor Rádióban készült felvételen Jean-Jacques Cantoreau vezényelte. Az Ars Nova holnapi összeállításában a budapesti vonósok idén január 10-én a Budapest Music Centerben megtartott hangversenyéről Bella Máté, Dobri Dániel, Kecskés D. Balázs, Kutrik Bence és Virág András Gábor művei szólnak. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szerda este Alekszandra Dovgány zongorázik. Az alig 19 éves orosz zongorista 4 évesen kezdte zongora tanulmányait. Többek között Grigorij Szokolov támogatta. Most Beethoven, Schumann, Rachmaninov és Prokofjev egy-egy alkotását adja elő. A tavaly február 12-i koncert felvétele Tokióból, szerdán 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Klub hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a múlt héten megkezdett album bemutatását. Szaniszló Richárd Songs of Sunset című albumáról szólnak most is a témák, Szaniszló Richárd szerzeményei. A múlt héten hallhattuk is a zeneszerző iránymutatásait a zenehallgatáshoz, a mediaclick.hu-na megfelelő fül alatt megtalálják a beszélgetést az érdeklődők. Szóljanak Szaniszló Richárd szerzeményei. Először a First Day, vibrafonon játszik Szaniszló Richárd, közreműködik Kormos János gitáron, Bögöti Ádám bőgön, Hidász Tamás dobol, majd a Judith Stream hangzik el, alcíme Dedicated to My Wife, ezt Szaniszló Richárd vibrafonon szólaltatja meg, majd az Improvisation on a Winter Day következik, zongorán, utána elhangzik Songs of Sunsets, The Thousand Colors, szintetizátoron, ütőhangszereken, marimbán, de említenem kell Native Instruments terméket és maletkatot, aztán a Find Our Souls következik zongorán, majd vibrafonon a Was Too Young to Pass Away vibrafonon, és szintetizátor és gitár felállásban halljuk a Family témát befejezésképp.

A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként Szaniszló Richárd Songs of Sunset című albumát hallhatták. Szaniszló Richárd szerzeményei szóltak. Téma cím szerint First Day, Judith Stream, Dedicated to My Wife, Improvisation on a Winter Day, Songs of Sunset, The Thousand Colors, Find Our Soul, Was Too Young to Pass Away, és Family fér bele a mai összeállításba. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották. A folytatásban is Szaniszló Richárd szerzeményeit halljuk a hírekig, Hungarian Dance, Sound Pictures és Song for Dave hallható. A Szaniszló trióval, Szaniszló Richárd és Cseke Gábor előadásában és a Szaniszló Richárd kvartettel.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulója van. Az 56-os hősökről az új köztemető 301-es parcellájánál, valamint az országgyűlésben is megemlékeztek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Helmholtz éremmel tüntették ki Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökét. A Berlin-Brandenburgi Tudományos Akadémia legmagasabb tudományos kitüntetését azok kapják, akik kivételes teljesítményt vittek véghez a humántudományoktól a matematikán és a természettudományokon át a műszaki tudományokig. Eddig ismeretlen 1907-ben írt Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről. A szakértők szerint a mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Gelye Steffinek egy a nő által küldött dallamra válaszul. A kézirat hitelességét a budapesti Bartók Archívum is megerősítette, és a Magyar Kulturális Örökség fontos darabjának tartja. Végül az időjárásról. A Dunántúlon, valamint a középső ország részben sokfelé borult az ég, és enszortan esik az eső. Néhol felhőszakadások is lehetnek, emiatt több járásban riasztás érvényes. Napközben mindenütt sok napsütés várható, főként csak keleten, északkeleten lehetnek futó záporok, zivatarok. Délután 25-30 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attilát hallják. Üdvözlöm Önöket, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Glazunov Szentpétervárot született. A zeneszerző ismert orosz könyvkiadó dinasztiából származik. A nagyapa jelentette meg először Puskin Anyeginyjét. Csoda gyerekként kezdte a pályafutását, első szerzeményeit 14 évesen írta, az első szimfóniáját 16 éves korában bemutatták, és erre Liszt is felfigyelt. Balakirjev tanítványaként vált ismerté, és Rimszkij-Korszakov is elismeréssel méltatta. Glazunov Liszt emlékére írt elégiája szól ma elsőként.

Glazunov elégiáját Timothy Ridu és Chiao Ying-chang szólaltatta meg. A komponista az orosz romantika középső időszakának reprezentatív alakja volt, Liadov és Scriabin mellett. Alessandro Piccinini tokkátája és sakonja következik.

Alessandro Piccinini tokkátája és sakkonya hangzott el Steven Stapsland művész előadásában. Laudate pueri, ez Monteverdi muzsikájának címe. Monteverdi apja orvos volt a korai fejlődésére, pedig a német alföldi zeneszerzők voltak igen nagy hatással.

Laudate Pueri, Monteverdi muzsikáját a Collegium Vocale együttesei adták elő. A szerző Cremona után Mantovában, Velencében dolgozott, jól tudott görögül, ismerte a klasszikus irodalmat, és kedvelte az elméleti, filozófiai fejtegetéseket is. Mendelssohntól következik a Hebridák nyitány.

Mendelssohn Hebridák nyitányát játszotta a lengyel rádiózenekar. Mendelssohn 1829-es angliai skóciai utazásának a Skót szimfónia köszönheti még létét, de a Hebridák is nagyon ismert lett. Most hallgassuk meg Cecilia McDowell éjféli kavatináját.

A Mithras trió játszotta Cecilia McDowell éjféli kavatináját. Karl von Dittersdorf, Karl Difters néven született Bécsben, jezsuita iskolába járt, nyelveket, zenét tanult. Az apja nagyon gondos nevelésben részesítette. G-dur szimfóniáját hallgatjuk meg.

Dittelsdorf harmadik szimfóniája hangzott el, ezt 1785-ben komponálta Ovidius metamorfózisa nyomán, előadta a frankfurti La Stagione. Robert Schumann híres műve a Bécsi karnevál, opuszáma 26, ezt játsza most Leif Ove Andsnes.

Leif Ove Ansnes előadásában hallottuk Schumann Bécsi Karnevál című öttételes remek művét. Schumann farsangi tréfája volt, hogy az első tétel egy epizódjában elrejtette a Marseillaise dallamát, amelyről tudta, hogy Bécsben tilos megszólaltatni. Carl Philipp Emanuel Bach ádúr trió szonátája következik.

Carl Philipp Emanuel Bach A-dur trió szonátáját a Lézagyő együttes szólaltatta meg. Most Debussy három noktürnye következik. Az első két darabot mutatták be 1900-ban, és egy évvel később a teljes sorozatot. Felhők, ünnepek, szirének.

Claude Debussy három noktürnyét az NFM kórus női kara és a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekar adta elő. Debussy azt írja, hogy a noktürnök elnevezés ezúttal általánosabb, elsősorban dekoratívabb jelentésben értendő. Kedves hallgatóink, két óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a noktürnót.

BBC-vel zenekarának hangversenye következik, amit a londoni Royal Albert Hall hangverseny termében volt, és amelyen Tadaki Otaka vezényelt. Elsőként Grazina Bacevics koncertója hangzott el, ő a 20. századi lengyel zene kétség kívül egyik legjelentősebb alakja volt. Ezt a koncertót 1948-ban írta. A darab a II. Világháború utáni lengyel zenei élet fontos alkotásának számít. A mű a zenekar virtuozitását, színgazdag hangzását állítja középpontba. Ötvözte a neoklasszikus forma világot a modern harmóniákkal. A koncertó 3 tételből áll.